0: a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fracsi Zsófia. A tökéletes ébresztő hang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a be-kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban. Erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez. 97.5 All the time. Táskorán.

Ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utána karokonok, engedd el. Engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék ki nos szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el. Engedd el.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több tízezer állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni, tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
0: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra, véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Herosban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetérthetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
0: Tegyél az állatokért!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyi féle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kyotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákok kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022 márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin eset is volt 2000-ben. Fülöp, a pápa szemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált, egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadonba hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szgül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynolds-ról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és Scott felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában, ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles muszáj lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá a gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant. 97.5 Táskarád.

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A világ top 10 legdrágább automárkája. A világ legdrágább autói mindig is a luxus, a sebesség és a ritkaság szimbólumjai voltak. Ezek az autók gyakran nem csak járművek, hanem műalkotások is, amelyek technológiai innovációkat és kézzel készült mestermunkákat ötvöznek. A következőkben bemutatjuk a világ 10 legdrágább autóját, amelyek közül több egyedi kiadás vagy rendkívüli limitált sorozat része.
1: 10. McLaren P1 LM. Ez az autó egy utcai verziója a McLaren P1 GTR versenyautónak. Az autó maximális teljesítményt szem előtt tartva készült, és egy 3,8 literes ikerturbós V8-as motorral rendelkezik, mely hibrid rendszerrel kombinálva összesen 1000 lóerőt ad le. Csak 5 példány készült belőle, ami rendkívül ritkává és drágává teszi. Ára körülbelül 3,6 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 274 millió forint.
0: 9. Ferrari Pininfarina Sergio. A Ferrari Pininfarina Sergio egy limitált kiadású modell, amelyet a híres tervező Sergio Pininfarina tiszteletére készítettek. Csak 6 példány készült belőle, ami hozzájárul az exkluzivitáshoz. A modell a 458 Spider alapjaira épül, és egy 4,5 literes V8-as motor hajtja, ami elképesztő teljesítményt nyújt. Ára körülbelül 3 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 61 millió forint.
1: 8. Aston Martin Valkyrie. Egy hiperautó, amely az F1-es technológia alapján készült. A 6,5 literes V12-es motor és a hibrid rendszer együttesen 1160 lóerőt produkál, így a Valkyrie rendkívüli teljesítményű. Az autó aerodinamikai kialakítása és versenyautós háttere miatt különösen népszerű a gyűjtők körében. Ára körülbelül 3,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 238 millió forint.
0: 7. Lamborghini Veneno. A Lamborghini Veneno a márka 50. évfordulójának ünnepére készült, és egyike a legdrágább Lamborghiniknek. A Veneno egy erőteljes 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik, és mindössze 3 példányban készült, így igazi gyűjtői darab. A futurisztikus dizájn és az extrém teljesítmény a Lamborghinit híressé tette. Ára körülbelül 4,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 592 millió forint.
1: 6. Koenigsegg CCXR Trevita. Különlegessége, hogy gyémántszálas karbon karosszériával rendelkezik. A rendkívül bonyolult és drága gyártási folyamat miatt mindössze 2 darabot készítettek belőle. A 4,8 literes ikerturbos V8-as motor több, mint 1000 lóerős, ami kiemeli a sebesség és teljesítmény világába. Ára körülbelül 4,8 millió dollár, azaz nagyjából 1,7 milliárd forint.
0: 5. Mercedes-Benz Maybach Accelero. A Mercedes-Benz Maybach Accelero egy egyedülálló koncepcióautó, amelyet eredetileg gumiabroncsok tesztelésére terveztek. Ez a kétajtós luxus kupé egy V12-es ikerturbos motorral rendelkezik, amelyet 700 lóerő teljesítmény leadására képes. Az autó egyetlen példánya extrém ritkaságot és luxust képvisel. Ára körülbelül 8 millió dollár, azaz nagyjából 2 milliárd 831 millió forint.
1: 4. Bugatti Sant'Giudice. Ez remekség a legendás Bugatti EB110 modern reinterpretációja, amely a márka 110. évfordulójának tiszteletére alkottak meg. Ez az autó is egy limitált kiadás, mindössze 10 darab készült belőle. A Sant'Giudice egy 1600 lóerős motorral van felszerelve, ami elképesztő gyorsulást tesz lehetővé. Ára körülbelül 9 millió dollár, azaz nagyjából 3 milliárd 185 millió forint.
0: 3. Pagani Zonda HP Barchetta. A Pagani Zonda HP Barchetta a Pagani Zonda sorozat csúcsa, amely egy rendkívüli limitált kiadásban készült. Mindössze 3 darabot gyártottak belőle, ami drága és keresett gyűjtői darabá tette. Az autó különlegessége a levágott tető, az alacsony szélvédő és a 7,3 literes V12-es motor. Ára körülbelül 17,5 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 194 millió forint, amivel ez a világ harmadik legdrágább autója.
1: 2. Bugatti La Voiture Noir. A Bugatti La Voiture Noir egy igazi mestermű. A Bugatti ezt az egyedi modellt a legendás Type 57 SC Atlantic tiszteletére alkotta meg. Az autó 1500 lóerős, 8 literes W16-os motorral rendelkezik, és lenyűgöző sebességre képes, miközben a luxus minden elemét magába hordozza. Az egyetlen példány miatt rendkívül keresett és exkluzív darab. ára körülbelül 18,7 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 619 millió forint, mivel ez a világ második legdrágább autója.
0: Első. Rolls-Royce Boat Tail. A Rolls-Royce Boat Tail egyedi kialakítása és hihetetlen luxusa miatt az egyik legdrágább autó. Ezt a modellt késsel készítik, és a tulajdonosok személyre szabhatják az autó minden részletét. Az autó dizájnját egy jacht ihlette, és számos egyedi elem, például piknikkosár és pezsgősütő tesz igazán különlegessé. Ára körülbelül 28 millió dollár, azaz nagyjából 9 milliárd 911 millió forint, így ez a világ legdrágább autója. Ha egy ilyen autót szeretnél a magadénak tudni, nyújj bele mélyen a zsebedbe, vagy javaslom, kezdj el hatalmas szerencsével szerencsejátékozni, mert ez drága lesz. 94.

0: lehet ez már. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegyváros részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
2: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődén nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
4: 97.

0: Jelenc Rádió, Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Maros Andorka. Az energia ital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége, így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenés, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden 5. 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból. Y'all ready?

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. You're listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Egyre több amerikai aggódik az EMI rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Még a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt étele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Október 14-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem ismerve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is? Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbe-erdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labda vezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő Tatrik csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfisági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 az májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020. decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21 egyedikén mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor megkaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad alkoholborolni a hálószoba felé, hogy felfedezd a terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.
3: Olyan ő, hogy

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Sándorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
1: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni. A bengáli, szibériai, szumátrai, indokínai, délkínai és maláj tigris már fenn, de mindegyik faj szerepel a veszélyeztetett állatok listáján, de a legérintettebb a szibériai tigris. Kevesebb, mint 200 példány él már csak a vadonban.
0: A nagymacskákat a bőrük és a húsuk miatt is keresik az orvadászok, illetve az élőhelyük is egyre jobban szűkül. Félő, hogy a tigrisek a következő évszázadra teljesen kihalnak.
1: Habár a tigrisek nem háziállatok, mégis egyre többet élnek az emberek fogságában. Az Egyesült Államokban jelenleg 5000 és 10000 között van a fogságban élő tigrisek száma, és ennek csak a 6%-át tartják állatkertben. A maradék 94% magántenyésztő létesítményekben, hátsócsarakban és még városi lakásokban is megtalálhatóak.
0: Ezek a szerencsétlen állatok egy részét becsempészik a vadonból, de jelentős részüket az USA-beli tenyésztőktől szerzik be. Ezért az amatőr tigris tartók miatt rengeteg baleset történt már. A tigrisek tartása annak a nagyon amerikai felfogásnak tudható be, hogy mindenkinek Isten adta joga, hogy azt csináljon, amit akar, ebbe a házi leállatként tartott vadállatok is beletartoznak.
1: Ezek az állatok nem csak a gazdáikra veszélyesek, hanem számtalan esetben, mikor elszoktak otthonról, az utcán lévő embereket kezdték el mészárolni. Ezért hosszú a tragikus történetek listája azokról az emberekről, akik végtagjaikat vesztették el, vagy akár meg is haltak tigris támadás következtében, mivel nem egy kis cicáról, hanem a világon élő legnagyobb macskafajtáról van szó. Ezért véleményem szerint senki sem tarthatna veszélyes ragadozó állatokat otthon, mert így nem csak a saját, hanem más ember életét is veszélyeztetheti.
0: Ha azt szeretnénk, hogy gyerekeink is megismerjék ezeket a gyönyörű állatokat, meg kell fékezni az orvadászokat és beszüntetni az otthontartást. 97.5 Táska Rádió.

0: 95 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Március 27-én érkezik a legnagyobb filmes díjátadó, az Oscar Gála, ahol a filmvilág leghíresebb színészei, rendezői és egyéb alakjai gyűlnek össze, hogy megnézzék, vagy éppen részt vegyenek a legjobb produkció kihirdetésében. A gálák minősége nem ritkán szokott vegyes színvonalú lenni, gyakran vannak megható, vicces, vagy csak szimplán kínos jelenetek. Most ezekből mutatunk be párat.
1: Az Oscar történetének minden bizonnyal a legkínosabb pillanata az volt, amikor 2017-ben kikiáltották a legjobb filmnek járó díjat, és ezt az elismerést az akkoriban nagy népszerűségnek örvendett Kaliforniai Állam című musical kapta. A stáb boldogan kivonult a színpadra, és éppen köszönő beszédet mondtak, amikor kiderült, hogy tévedés történt, és véletlen elcserélték a borítékokat. Kiderült, hogy a legjobb filmnek járó díjat a Holdfény című drámának szánták. Így hát a Kaliforniai Államstábjának csalódottan kellett lesétálni a színpadról.
0: Az 1974-ben megtartott Oscar díjátadó alatt épp az egyik házigazda konferálta fel az egyik Oscar jelöltet, amikor hirtelen felbukkant mögötte egy anyaszült mesztelen férfi, aki kezével békejelet mutatva futott át a színpadon. A közönség zavart kuncogása, a házigazda pedig a következő szöveggel reagálta le a meghökkentő esetet. Ez a férfi valószínűleg csak azzal érdemel ki az életben egy kis nevetést, ha leveszi a ruháit és megmutatja a hiányosságait. Az illető egyébként egy Robert Opel nevű fotós és galéria tulaj volt, aki magát újságírónak kiadva jutott be a színházba, és törte át magát egy méregdrága függönyön. Kissé megkérdőjelezhető cselekedete után Opel híres lett, ám 5 évvel később egy rablás során megölték.
1: 2013-ban Jennifer Lawrence megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, aminek annyira örült, hogy amikor felfelé tartott a színpadra, megbotlott a ruhájában és elhasalt a lépcsőn. Egy másik világhírű színész, Hugh Jackman ott termett, hogy segítsen színésztársának, de addigra Lawrence hamar összeszedte magát és még poénra is vette a megbotlását.
0: A 71. díjátadó során 1999-ben a furcsa, de mégis vicces olasz rendező Roberto Benigni megkapta a legjobb külföldi filmért járó díjat. Roberto örömében a székek támláján ugrálva ment a színpadra, ami azért is vicces, mert a díjazott film az egyszerre kedves és szívszorító Az élet szép című holokausztról szóló alkotás volt, amiben Roberto volt a főszereplő, és karaktere ugyanilyen életvidám, ugrándozó ember volt a filmben.
1: Ezek voltak a legviccesebb, legkínosabb és legszebb Oscar pillanatok. Ti megnézitek az idei gálát? Mi biztos fogjuk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbűdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen bűdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó, hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szag az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy az etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. YouTuberből vált országszinten ismert énekessé. Hogyan lett Paul Streetből Azaria? Tarts velünk, most megtudhatod.
1: Baukó Attilát több néven, több helyről is ismerheted. Régebben Paul Street néven YouTube videók gyártásával foglalkozott. A Rejtélyek nyomdoka című sorozatának köszönhetően lett ismert. 2002-ben született, és 2019 óta zenei pályán Azariaként tevékenykedik, és lett ismert. Pop és alternatív stílusú zenéket gyárt. Teltházas koncerteket és nagy sikerű fesztiválokat tudhat maga mögött a még csak 20 éves énekes.
0: Dalai, albumai hamar felkapottak, és TikTokon is népszerűek lettek. Egy idő után hatalmas rajongó táborra lett Azinak és zenész társának, barátjának, Dashnek. Több közös daluk van kettőjüknek, amik már megjárták a top listák legfelsőbb helyét is.
1: Május óta, ha meghalljuk a nevét, lehet nem a Mindegy című száma fog először eszünkbe jutni. A social media mostanában a 2022-es májusi botrányától volt hangos. Azóta nagyon megosztó személyiség Azaria. Ebből kifolyólag több ismert emberrel és zenésszel került összetűzésbe és heves szóváltásba. De olyanok is voltak, akik Attila védelmére keltek. Például Majka az eset után a koncertjein nyilvánosan bevédte, sőt, ki is átérte.
0: Ez a balhé azért is fajult el idáig, mert Azaria nem vállalta fel, hogy ő is hibás ebben a szituációban. Az aktusra rá pár nappal Instagramon tett közzé egy live-ot. Ebben a videóban elmondta azt, hogy ugyan nem bánta meg a történteket, azt viszont sajnálja, hogy megcsalt a párját. Azóta ő megbocsájtott, viszont úgy néz ki, a kedélyek nem csillapodtak. A lány, akivel megcsalt a barátnőjét, interjúban elmondta, milyen rosszul élte meg, és hogyan hatott a magánéletére. Ám Attila megsajnálás vagy bocsánatkérés helyett viccet csinált a lányból és megszégyenítette.
1: Azaria és apukája nyilatkozataiban mindenkit hibáztattak. A lányt, akivel félrelépett, azt, aki felvette videóra, a biztonsági őröket és az ott dolgozó személyzetet. Mindenki meg lett említve, hol hibázott, hogy egy ilyen videó felkerült az internetre. Egyedül Azariát nem vonták felelősségre a történtek miatt. Emiatt jöttek létre a...
0: Nem Azaria hibás.
1: És a...
0: Nem ő tehet róla.
1: Mondatok.
0: Ennek ellenére sem feledhetjük, hogy mekkora zenei tudása van. Sok eredményt elért már fiatalkora ellenére. A nyár folyamán is többször megfordult országszerte ismert fesztiválokon. 2021-ben Azaria elnyerte a legjobb magyar előadó címet.
1: Te mit gondolsz, elítéled, vagy egyetértesz azzal, amit Azaria tett, és azt, ahogyan lereagálta? 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásba vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mintakábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg is lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyiség ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és ezt mondjuk milyen helyzetbe. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabba a testtartásba áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni. Tehát, hogy van, akkor már, tehát, hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlenül tudja megoldani az, akit ez érint. Tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy oda fókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matek házira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm.

0: 97.7 a Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójával vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójával vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzott a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Howard Benjamin és Vince Ambrus. A TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körébe vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak. Táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek és akár halált is okozhatnak. A TikTok ezért már Indiában betiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy az addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. A másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az applikáció önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fiúknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az applikáció képes embereket függővé tenni. Egy átlagos felhasználó naponta legalább 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Horváth Winter, Kristóf és Gál Zsombor. A férfiak és a nők másként látják a világot. De tényleg? Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a férfiak másként érzékelik a színeket, így aztán teljesen felesleges vitába bocsátkozni velük arról, hogy az a kis cukitop most tulajdonképpen narancsszínű, vagy inkább magentába hajló lazac.
1: A férfi és a női agy másként dolgozza fel a színeket is, mint ahogy a legtöbb külvilágból érkező információt. Ezt a City University New York kutatói immár tudományosan is bebizonyították. A kísérleteik szerint például, ha egy narancsszínű tárgyat mutatunk mindkét nemnek, akkor a férfiak azt egy kicsit vörösebbnek látják, ha pedig ugyanarra a pázsita terítik le a pokrócot, a fűzöldjét a nők harsányabbnak, a férfiak pedig kicsit sárgásabbnak érzékelik. És ez még nem minden.
0: Nem csak egy internetes poén az, hogy míg a pasik csak sárgát látnak, addig a nők banán, citrom és még további árnyalatokat különböztetnek meg, és ugyanígy sokkal érzékenyebben tesznek különbséget a kék és a zöld különféle tónusai között. Ezek ugyan kicsi különbségek, mégis a nők éles látása egyben azt is jelenti, hogy emiatt alkalmasabbak olyan feladatok ellátására, ahol számít a színek közötti apró eltérés is. Lakberendezésben, divatkérdésekben, dekorációban nem véletlenül jeleskednek inkább a nők, és talán ezért is van, hogy tovább tart nekik a választás két, a férfi személynek teljesen ugyanolyan színű ruhadarab között.
1: A tudósok szerint azonban ez a jelenség nem a férfi és női szem felépítése közötti különbségekkel magyarázható, hanem a két nem agyának jelfeldolgozó módszereinek eltérésében. Valószínűleg evolúciós oka van annak, hogy a nők érzékenyebben tesznek különbséget a színek között, hiszen az ősidőkben az ő feladatuk volt a bogyók, termények gyűjtögetése, amiben nagy jelentősége volt a helyes színfelismerésnek, ha ugyanis tévesztettek, akár a csoport halált okozó mérges terméseket is begyűjthettek volna.
0: A biokémiai magyarázat szerint azonban a férfi és a női agy eltérő tesztoszteron szintjeivel is magyarázható a különbség. De hogy ez okozza azt is, hogy a nők alapvetően élesebben hallanak, kifinomultabb az ízlésük és érzékenyebb a szaglásuk is, az már vita kérdése. A tény viszont tény marad. Általában jobb érzékszervekkel tájékozódnak a nők a világban, mint a férfiak, akik a kutatók vizsgálatai során mindössze egy területen tudták felülmúlni a nőket. Jobb érzékekkel különböztették meg az eléjük vetített képeken a részleteket. Ez a mai világban igen hasznos lehet, főleg futballmeccs közvetítések alkalmával, amikor jól jön, ha nem csak azt látjuk, hogy 22 ember szaladgál a képernyőn, hanem azt is biztosan meg tudjuk mondani, hogy ki kicsoda és melyik csapathoz is tartozik.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. A Forma 1. A Forma 1 összehozza az idősebb és fiatalabb generációkat, mert a Forma 1 kortalan. Ebben az adásban összeszedtük a nagyobb témákat, amelyek sok ember számára érdekesek lehetnek.
1: Hogyan is indult ez az egész? Miután megszülettek az új technikai csodák, az autók, az emberek hamar felfedezték az autóversenyzés örömeit. Az első verseny letudása után nem sokkal, 1906-ban az első nagydíjat is megrendezték. Nyertese nem volt más, mint a magyar származású Szisz Ferenc. Egy évvel később megnyílt az első versenypálya, a Brooklands. 1911-ben a másik földrészen először rendezték a legendás Indy 500-at. 1925-ben született az első kísérlet arra, hogy a versenyeket egy kerek sorozattá fűzzék össze, mely autógyártóknak szólt. Ezt végül az Alfa Romeo nyerte meg.
0: De azonban a Forma 1 csak 1950-ben látta meg a napvilágot, amelynek az első versenyének a második világháborús reptér, azaz Silverstone adott otthont. Az első években a háború előtt épített autókat használták, az autók keskeny mintázott gumiabroncsokkal voltak felszerelve. Az 1950-es években a Forma 1-es naptár néhány európai nagydíjból és az amerikai 500 mérföldes versenyből állt, amelyet Indianapolis Motor Speedway-en rendeztek meg.
1: Mi jut eszébe annak, aki a Forma 1-re gondol? Hát a jellegzetes kocsik. Alfa Romeo visszavonulása után a világbajnokságot a 2 literes, sűrítő nélküli kocsiknak rendezték. Ezután bevezették a 2,5 literes sűrítő nélküli autókat, mint például a Mercedes 300 SLR-t. De ne haladjunk el olyan újítások mellett, mint például az 1977-es Project 34, ami első látásra úgy néz ki, mint egy vándorcirkusz házilag barkácsolt Dodge Jam jelenne. Pedig a P34 a kortár leginnovatívabb fejlesztése volt ebben a versenyágban, a 6 kereke miatt. A mostani korban már nincs 6 kerék hajtás, de viszont sokkal komplexebb megoldásokat és lényegesebb újításokat vezettek be.
0: Nem csak az autótervezők és autógyártók váltak méltóvá arra, hogy a világ megismerje a nevüket, hanem a pilóták is. Órákig tudnánk felsorolni a híres pilótákat, de megpróbáljuk kiemelni azokat, akiket az egész világ ismer. Kimaradhatatlan pilóta Lewis Hamilton, az éllovas 4405,5 ponttal, aki már 2007 óta koptatja az aszfaltot. Michael Schumacher, aki 307 Forma 1-es futamon indult, és 21 éven keresztül rótta a köröket a pályákon. Vagy még megemlíthetjük Ayrton Sennát, aki szintén a Renault csapatát erősítette. Bár ő nem indult annyi futamon, mint Schumacher, de viszont maga mögé tudhat 162 futamot, amiből 41 alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. De még sok versenyző sorolhatnánk, akit az egész világon ismertek lettek, és a győztes futamok végén pezsgőt durrantottak.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Sokan már hallottunk a pestis járványról, vagy tanultunk róla történelemből, mi is volt és mekkora pusztítást végzett, de mi is az a pestis pontosan? Tartsatok velünk! A pestis az egyik legismertebb és legrettegettebb fertőző betegség, amely évszázadokon át formálta az emberiség történelmét. A betegséget a Yersinia pestis nevű baktérium okozza, amely természetes gazdáiban, például rákcsálókban él, és bolhák közvetítésével jut el az emberekhez. Tüdőpestis esetében cseppfertőzéssel is terjedhet emberről emberre, ami jelentősen növeli a járványok kialakulásának esélyét. A betegség főként csúfolt lakókörnyezetben, gyenge higiéniai körülmények között ütötte fel a fejét, különösen olyan helyeken, ahol nagy számban élnek rákcsálók.
1: A pestis három fő formában jelentkezett: bubópestis, tüdőpestis és szeptikémiás pestis. A bubópestis a leggyakoribb, amelyet a fájdalmasan duzzadt nyirokcsomók, az úgynevezett bubók jellemeznek. Ehhez társulhat láz, fejfájás és hidegrázás. Kezelés nélkül a halálozási aránya rendkívül magas volt, de az időben alkalmazott antibiotikumokkal és orvoslásmóddal jobb eséllyel volt gyógyítható. A tüdőpestis ezzel szemben a tüdőt támadja meg. Tünetei közé tartozik a köhögés, légzési nehézségek és véres köpet. Ez a forma rendkívül fertőző és kezelés nélkül szinte mindig halálos volt. A szeptikémiás pestis a legsúlyosabb, amikor a baktérium bekerül a véráramba. Jellemzője a láz, hidegrázás, vérzések és sokszervi elégtelenségek. Ez a forma nagyon gyors lefolyású, és ha nem kezdték meg azonnal a kezelést, szinte mindig végzetes volt.
2: A pestis történetében számos jelentős járvány szerepel. Az első dokumentált világjárvány a Justinianusi pestis volt a 6. században, amely a bizánci birodalmat érintette, és jelentős mértékben hozzájárult annak meggyengüléséhez. A legismertebb járvány azonban a 14. századi fekete halál volt, amely Európa lakosságának a harmadát is elpusztította. A pestis akkor nem csak óriási emberveszteséget okozott, hanem alapjaiban változtatta meg a társadalmi és gazdasági viszonyokat. Magyarországot is több járvány sújtotta, különösen a középkor és a kora újkor idején. A pestis járványok különösen a török háborúk alatt sújtották az országot.
0: Pestis manapság is létezik még, bár ma már nem nagy számba menő a megbetegedések száma. A modern orvostudományoknak köszönhetően a pestis ma már antibiotikumokkal, például streptomicin vagy doxiciclin alkalmazásával hatékonyan kezelhető, feltéve, hogy a diagnózis időben megszületik. A megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú a bolhák és rákcsálók elleni védekezés, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása, valamint a fertőzöttek elkülönítése. Bár vakcinák fejlesztés is folyamatban van, ezek ma még nem elterjedtek a mindennapi gyakorlatban. 97.5 Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős,

0: Az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Három könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti-óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon, új kabint, új tőkesúlyt és kormányrendszert, új bordaszerkezetet és tároló rekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett, erősen extrémnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről, az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk, ugyanakkor az sem veszélytelen. És szükségét érezzük erre is felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomás mérőn felül látható érték, nők esetében 100 higany milliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higany milliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrin betegséggel, gyógyszer mellékhatásával, valamint tápanyag hiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség, a cselekvőkészség csökkenése, a motiváció hiánya. A beteg belső nyugtalanságról számolhat be. A reggeli ébredés elhúzódó, gyakori a szédülés, fejfájás, gyengeség, fázás, csökken a fizikai terhelhetőség, érezhető hevesebb szívdobogás, légszomj vagy csökkenhet az étvágy, de jelentkezhet émeigés, hányinger is, valamint hirtelen leeső vérnyomás esetén ájulás is bekövetkezhet. A betegek kezei és lábai gyakran hűvösek, a hidegre fokozottan érzékenyek.
1: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
0: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megérni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomásértéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
1: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiummozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése feléhat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványi anyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
0: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sós percet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást emelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
1: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben. És szoros orvosi felügyelettel.
0: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerősöd, figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége.
2: 97. Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bohár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok, fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem így szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve emellé alakítani az életemet. Egyetlen egy dolog volt biztos az életemben mindig, az az, hogy a sport az mindenféleképpen főszerepet fog játszani, bízom benne, hogy még nagyon sokáig. Aztán valahol középiskola környékén fogalmazódott meg bennem, hogy akkor erre a pályára szeretnék ráállni, erre adom a fejem, és hát ugye ennek következtében, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
2: Melyik iskolába mentél és miért?
1: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, a hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még. Köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább, ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelőedző PSC képzését.
3: Szeretted a tanáraidat?
1: Szegezzük le, hogy a tanáraimat szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabrielának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Németh László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe. Ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmas nagy közvetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszeretetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön és válaszoljon őszintén a kérdésekre.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.1 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fűrjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede már segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak, és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás. Ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be. Köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy válnak áldozattá, illetve fokozottan veszélyezteti őket a különböző függőségek, a depresszió, de még az elhízás is.
1: Az érintettek, mint egy negyede, azonban sajnos továbbra sem mer segítséget kérni, sem a konkrét bántalmazás, sem az események feldolgozása kapcsán. Ennek a válaszadók szerint legtöbbször félelem az oka, de szerepet játszott az információhiány, és az is, hogy az intézményi környezet mennyire megbízható vagy elérhető. Hol fordul elő gyermekbántalmazás? Fontos megemlíteni, hogy sajnos a fizikai bántalmazás és a verbális zaklatás tekintetében is egyre több esetben nem a felnőttek, hanem a saját korosztály tagjai jelennek meg elkövetőként. Erre szinte minden nap látunk példát. A minél szélesebb körű nevelés, társadalmi és iskolai párbeszéd, illetve már kialakult bántalmazó helyzetek megfelelő kezelése közös feladatunk és érdekünk, hiszen a következő generáció testi-lelki egészsége jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Azt talán pozitív változás mutat, hogy a felmérés szerint a fiatalabb korosztály, a 18-29 évesek már nagyobb arányban mernek segítséget kérni. De még így is csak 30%-ok fordul harmadik félhez bántalmazás esetén.
0: Mit lehet tenni, ha a gyermekbántalmazásról hallunk? A felmérés arra a kérdésre is választ keresett, hogy vajon milyen jelek utalhatnak arra a többség szerint, hogy valaki gyermekbántalmazás, azaz szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás áldozatául esett. A megkérdezett meglepő módon nem a látható sérüléseket nevezték meg legnagyobb arányban, hanem a félelmet és az árkózottságot, illetve azok között, akik saját maguk is elszenvedték a bántalmazást, kiemelkedő arányban hívták fel a figyelmet az önbizalom hiányra.
1: Sajnos, azonban nem minden társadalmi csoportban magától értetődő ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni!

0: All right. Торік, Платька
1: і Шотезері. Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: Minden este, hot or easy. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
5: Egyre több amerikai aggódik az Emmy rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat, számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Még a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az ultimátum Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemeltétele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata, én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
4: Sporthírek a Táska Rádióban.
5: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
4: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
5: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
4: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Czajner Atina. Most tippeket adunk neked, hogyan utasíts vissza egy pasit.
1: Ha mindig bajban vagy, amikor egy jó fejsrác közeledik feléd, viszont te nem szeretnél többet a barátságnál, íme néhány ötlet, hogy utasítsd vissza kedvesen, de nagyon hatékonyan.
2: Az első az, hogy ne magyarázkodj. Légy mindig egyenes, és mondd meg szemtől szemben, hogy nem érdekel. Nem kell durvának lenned, csak közvetlennek. Az elutasítás mindenhogyan fájdalmas, mindegy, hogy cukormázba mártod, vagy a száraz tényt közlöd. Így viszont teljesen érthető lesz, mi az álláspontod.
0: Második tipp, ne személyeskedj. Semmiképp se úgy utasítsd el a srácot, hogy kiemeled valamilyen neked nem tetsző tulajdonságát. Ez felér egy személyes támadással, ami elég rosszul veszi ki magát. Akkor már inkább a saját gyengeségeidre utalj.
1: Készülj arra, hogy negatív reakciót kapsz. Mindegy, hogy mennyire vagy kedves vagy semleges, sok srác képtelen feldolgozni a visszautasítást, és nagyon durván vág vissza minden mondatodra. Hagyd, hogy kitombolja magát, de semmiképp sem menj bele vitába, minél hamarabb zárd le az ügyet.
2: A következő tipp az, hogy játsz tisztán. Csak egyetlen mondat. Ne haragudj, de nem érzem a kapcsolódást köztünk. És már is tisztán és egyszerűen elküldted a jelentkezőt. Erre nem nagyon lehet mit mondani.
0: A következő, tudja meg, hogy nem érdeklődsz. A lehető legegyértelműbben mutasd ki, hogy nem érdeklődsz a srác iránt. A legjobb, ha kerekperec kimondod, hogy sajnálom, de nem érdekelsz, és a tetteiddel pedig rásegítesz egy kicsit. Ha indoklást várna, egyszerűen mondd meg, hogy nem szeretnéd elmondani, és zárd le a kommunikációt.
1: A következő tippünk, hogy hogyan utasítsd vissza egy pasit, hogy fogadd el, hogy meg fogod bántani. Nem számít, mit mondasz, az igazságot fogod mondani, ami neki biztosan fájni fog. Ha nem is váltok el rossz szájízzel egymástól, biztosan bántani fogja a srácot az eset. Hogy csökkentsd a visszautasításod hatását, mindenképp tűzd bele pozitív megjegyzéseket a mondandódba, hogy érezze szuper srác, csak valaki más mellett kellene lennie.
2: A következő tipp az, hogy egyszerűen nem. Ne védd magad, ne magyarázkodj, ne menj bele hosszú beszélgetésekbe, hogy miért döntöttél úgy, ahogy. Ha a srác örjöngeni kezd, mert nem állsz hosszabban szóba vele, na akkor bekeményíthetsz. Ha más már nem használ.
0: Utolsó tippünk pedig, hogy hozd fel a kémiát. Ha úgy érzed, semmi nem segít, dobd be a jó fej vagy, de úgy érzem, nem működik köztünk a kémia ütőkártyát. A biológiát mégsem lehet megkérdőjelezni, nem?
1: Ha szerinted kihagytunk valamit a listáról, írd meg nekünk a Facebook oldalunkra. 97.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintel Oliver és Pál Nagy Botond. Ma a Rubik kockáról fogunk beszélni részletesebben. A Rubik kocka egy 27 elemből összeállított logikai játék, amit 1974-ben Rubik Ernő készített el. A Rubik kocka lényege az, hogy az összekevert színekből újra kirakjuk a kockát. Érdemes megjegyezni, hogy régebben készült kockákat egyszerűen szét lehetett szedni.
1: Rubik Ernő eleinte a 2x2-es kockát szerette volna megalkotni. Az első probléma akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mintha a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockát, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak. Majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka. Ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kockaelemeket olyan alakúakra faragta ki, hogy azok az alakjuknál fogva tartsák össze magukat.
0: A Rubik kockát négyféle módon lehet forgatni. Az alját, a tetejét, az oldalait és az elejét. A kockáit három részre osztjuk. 8 sarokkocka, 12 élkocka és 6 középkocka. A kockákat nem lehet elmozdítani a helyükről, mert ez van közvetlenül hozzácsatolva a kocka belsejében található középelemhez, és a többi elem is e körül mozog.
1: A Rubik kockát egy idő után versenyekre is elvitték, és az emberek azon versenyeztek, hogy ki milyen gyorsan képes kiratni, de felmerült egy probléma. A Rubik kockát nehéz volt forgatni ahhoz, hogy hipergyorsan kirással rakni. Ezért kitalálták a versenykockát, aminek a részei olyan gyorsan forogtak, hogy pörgetni lehetett őket. Ezekkel a kockákkal tartják most is a világrekordot, ami 3,13 másodperc. Y'all ready?

0: a száj, láj, láj.
1: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatók. Ekenésa, hásvirág, aloe, görög széna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
2: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyavai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is. Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magas ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpes ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
1: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
2: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az eselesmentes folyékony szappan, az ekenése és a tamanú olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sáfjanka. Az idővihar. Mi az az idővihar? Az a történés, amikor valaki vagy valakik azt érzékelik, hogy egy sűrű szürkés köd veszi őket körül annyira, hogy elsziketelődnek a külvilágtól. Megszűnnek körülöttük a zajok, és egy mozdulatlan állapotba kerülnek. Eszméletvesztés után felébredve azt veszik észre, hogy több óra, akár több hét is eltelt, miközben ez az idő számukra egy-két percnek tűnt. A jelenségre az is jellemző, hogy nem csak az idő tűnik el, hanem megmagyarázhatatlan távolságokat tettek meg ez idő alatt.
1: Testi tünetek az esemény után. A jelenséget nem lehet vizsgálni, mivel esetleges. Az idővihart megélt emberek jellemzően nagyon fáradtak voltak, akár az események után napokig. Általános közérzetük rossz volt az eset után, és testükön kiütések keletkeztek, melyek elektromos égésnyomoknak tűntek. Izmaikat alig tudták mozgatni, mozgáskoordinációjuk igen rossz volt. Mivel az emlékezet kiesés olyan tünet, amit nem lehet orvosilag figyelmen kívül hagyni, az alapos kivizsgálás után ezek az emberek mind a pszichológusnál kötöttek ki.
2: Több száz összegyűjtött esetet vizsgáltak meg, a magyarázatot, legalábbis minden ponton egyező, logikus, bizonyítható magyarázatot nem találtak a jelenségre. Az UFO kutatók úgy gondolják, hogy emberrablásról van szó ilyenkor, de valljuk be, ez még részben sem lehet megalapozott.
0: Megfigyelték, hogy ilyen idővihar nagyobb százalékban fordul elő nagy viharok után. Próbálják megtalálni az összefüggést. Úgy vélik, hogy a vihar által keltett elektromos kisülések létrehozhatják az idővihart. Emiatt mondják azt az időviharra, hogy óz jelenség. A Bermuda háromszög és az idővihar közti kapcsolatot is vizsgálják, ám kevés sikerrel.
1: Mindenkit érdekel a téma, hiszen ha bebizonyosodik, hogy az idővihar létezik, és képesek lennének létrehozni egy ilyen eseményt, az azt jelenteni, hogy az időutazás lehetséges. A fizikusok teóriája az, hogy az idővihar egy elektromágneses jelenség, ami képes elgörbíteni a teret és időt. Ez azt jelenti, hogy a vihart átélők átlépték a fénysebességet, ami jelenállás szerint bizonyítottan lehetetlen, legalábbis mai tudásunkkal.
2: Az idővihar nem csak az időt, egy időszakot vesz el tőlünk, hanem legyőzi a gravitációt és tárgyakat mozgat a térben. Felmerült bennünk a kérdés, hogy egy ilyen idővihar jellemzően miért csak előre mozgat minket az időben.
3: 97.5 All the time. Táskor.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágheim Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
2: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
3: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14 éves sportpóni, ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
2: Miközben beszélgettünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott enni?
3: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolná. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot, jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
2: Különleges gondozást igényelnek?
3: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, hiszen nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
2: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
3: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lovásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második, a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik, a kevert típus. A másik 2 sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat.
2: 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a napi energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt, ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséjség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan, ennek eredménye pedig szintén a farkaséjség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárút sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A koreai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a koreai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan koreai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szegú közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a koreai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a koreai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a koreai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a koreai drámákban, mivel a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Imina sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A koreai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A koreai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a koreai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plan. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katona SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Winterdia és Balivillő. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte, illetve 29 ezer műanyag kacsa vett részt egy tudományos küldetésen. Mindjárt hozok a részleteket, de előtte érkezzen Ketszájtól az Animal, itt a 97.5-ön.

0: 95-5 Táskarádió, te is beleférsz. Műanyag kacsák tudományos küldetése. 1992-ben egy szállítóhajóról csaknem 29 ezer műanyag fürdőkacsa esett a Csendes óceánba. A gumikacsák azóta is sodródnak a világóceánokon, a tengerkutatók pedig a mai napig az ő útvonaluk alapján térképezik fel az óceáni áramlatokat.
1: Nem erről írtunk adást?
0: Te írtál róla adást?
1: Én
0: közreműködtem a felolvasásba, igen.
1: A gumikacsák.
2: De tényleg.
1: A gumikacsás adásunk. Ugyanakkor olvastuk fel, mint a tekergő fásat.
2: Atyai, igen, mikre emlékszel?
0: Ilyen, minden megvan. Igen, szerintem ilyen az volt, hogy ilyen furcsa
1: rövid volt.
0: Történelmi izék voltak, nem?
1: Igen.
0: És nem lesz események, ilyen földrajzi vagyok.
2: Ha most itt 29 ezer műanyag kacsáról beszélünk, vajon mennyi került emberek tulajdonába? Értitek? Tehát, hogy ez így összegyűjtötte valaki. Ott egy kacsa.
1: Ja, hát, én azt olvastam, hogy miután ez megtörtént, utána az, a partokat így elválasztották a kacsák. Ugye, ahol kiborult ez, ugye mentek össze-vissza a kacsák, és így volt olyan part, amit így befettek a kacsák.
2: Nagyon kemény. Tök jó.
0: Hát akkor gondolom, de ugye azt is írja, hogy a mai napig követik azokat a gumikacsákat, amik még az óceánon vannak.
2: A gumikacsákon van követő, nyomkövető, vagy ez hogyan?
0: Nem, mert ugye ez nem szándékos volt. Igen, tehát, hogy ilyen nagyon rikítószínűk van, és gondolom úgy figyelik valahogy.
2: És akkor elmondhatod, te apádnak mi a munkája? A gumikacsákat figyel a Csendes óceán, az milyen már? Tetszik, jó munka lehet. Jó, egyébként a tudomány olyan érdekes dolgokra képes. Hát 92 óta már elég sok mindent láthattak ezek a gumikacsák, és hát túlélték.
1: Igen, de amúgy sokszor használnak ilyen dolgokat így a tudósok meg ilyenek, hogy például van olyan is, hogy van egy olyan forrás, ami továbbra sem tudják, hogy hova megy. Így belemegy a földbe és eltűnik, és öntöttek bele festéket, hogy megnézzék, hogy merre megy ki.
0: És nem találták sehol, meg. Nem találták meg.
2: Aztán.
1: Tehát nem ők is sehol sem festék, eltűnt.
0: Erről én is hallottam, hogy erre annyira kíváncsi lennék.
1: Akkor oda ne vigyünk gumikacsát. De mit láthatna a gumikacsa azért?
2: Hát ez az, inkább eltűnik. Hát,
1: lehet, hogy nem tudok kellene a csapba a gödörbe. Amúgy.
2: Érdekes. Vagy a Csendes óceánon?
1: Amúgy az is jó hangzik.
2: Ne az eltűnő gödörbe menjél.
1: De jó hangzik.
0: El ne tűnj. Nem ér.
2: Kérlek. Jó, elég antiszociális műanyag kacsa lennél, az biztos. Jó, nem, egyébként nekem ez tetszik ez az ötlet, csak olyan furcsa, ugye a tudomány műanyag kacsákat használ feltérképezni az óceáni áramlatokat.
1: Néha az egyszerűbb a jobb.
2: Lehet.
3: Volt egy hasonló eset, ha jól hallottam, igazából ott azt hiszem Garfieldos telefonok folytak ki az óceánba, és igazából ott a tengerparton találták meg az emberek, és IBM még szerintem manapság is kaphatóak ezek a kis...
2: Ne, tehát árulták őket ott.
3: Szerintem igen.
1: Ami mi az, hogy IBS, mi az, hogy mármint, hogy telefon?
3: Garfieldos igen, ez a régi, tehát tudod, az a pörgetted, és akkor úgy felveszed az a régi.
0: Ilyen tárcsázós telefon.
2: Ja, tudom, igen.
0: Csak
2: igen. Azért retro. Az nagyon menő.
0: Igen, de egyébként nagyon sok ilyen Garfieldos tudsz van, ami ilyen híres lett, tehát, hogy amiből ilyen hír lett.
2: Mert, nekünk is van itt a suliban, azt tudjátok. Igen, a Garfieldos óra a büfénél.
0: Ja, az igen.
2: De idegesítő, de jó fej.
0: Én arra gondoltam, van például olyan, volt egy ilyen Garfield plüss, ami ilyen tapadó korongok vannak a mancsain. Uh-huh. És hogy az annyira népszerű volt Amerikában, hogy ezt így sokszor így kirakták a kocsira, tehát így belülről oda föltapasztották, és hogy olyan népszerű volt Amerikában, hogy így betörték az autók üvegét azért, hogy kilopják.
2: Ilyenek,
0: tehát hogy ennyire népszerű volt. Tehát elég sok ilyen Garfieldból úgy tűnik, hogy elég jól meg tudja magát szedni az ember.
2: Úgy tűnik, de azért ne szórjunk ki dolgokat, csak úgy random a tengerekbe és óceánokban. Köszi.
0: Valóban ne. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, hallottatok-e már hasonló esetekről, most pedig menjünk tovább Don Oliver-től a Lose My Mind.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte a parkolóba egy tankbenzin kíséretében. A kesztyűtartóban egy kézzel írott levelet hagyott. Bocsánat, sürgősen el kellett érnem a vonatomat, de a fékfolyadékot sürgősen cseréltesse ki, mert életveszélyes.
1: Mi van? Ellopta a kocsit, hogy elérje a vonatot?
0: Igen,
1: annyira... Vagy visszavitte a kocsit?
2: Hogy vitte vissza?
0: Tehát annyira el kellett érni azt a... Hát gondolom, elérte a vonatát, elment, majd amikor visszajött, akkor visszavitte a kocsit ott, ahol, oda, ahol találta. Csak előtte megtankolt a benzinnel, így gondolom kompenzációként, hogy ellopta.
1: Én ilyet nem mernék csinálni. Te mi az, hogy ellopta?
2: Nyilván, de egy tolvaj.
1: Most hát, hát mit csináljon? Hát, de, és visszaviszi?
2: Igen,
1: és
2: tehát levelet is hagy. Inkább az volt a kérdés.
0: Hát, ja, tehát, hogy akkor tehát neki nem az volt a célja, gondolom, hogy ellopja és eladja, és akkor pénz,
1: hát ez az.
0: Valamiért nagyon el kellett érni azt a vonatot.
1: Lehet, hogy James Bondnak érezte magát, hogy meg kell oldani a szituációt. Akkor itt egy autó, hopp, ezzel elmegyek a vonatta.
0: Aztán hazafelé rájött, hogy nem egy filmben van, és lehet, hogy ezért lecsukják, szóval inkább visszavitte.
1: Lehet, hogy több személyisége van, és éppen bekapcsolta James Bond.
0: Ja, ilyen skizó.
1: Hát, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem tudom elvenni más dolgát. Tehát én elkérem, hogyha nincs egy ceruzám, mert elveszik, akkor visszakérem, vagy
2: az
1: elkérem.
2: Az én voltam, nem mindjárt ez.
1: Viccelek. De hogy alapvetően, nem. Tehát, hogy én nem veszem el más dolgát.
0: Valahogy nem, így, tehát, hogy így alapból rosszul érzem magam. Jó, barátokkal egy kicsit más, hogyha megszokjuk egymást, és tudjuk, hogy jó, ki azt használhatom.
1: Az megint más,
0: tehát ez egy más dolog, de az, hogy így random valamit fogok, és így hopp, akkor ez mostant az enyém. Én ezt így nem tudom megcsinálni.
1: Sőt, ugyanígy vagyok akkor is, ha találok valamit, mert az valakié, és nincs, tehát ó, tedd el, mert pénztárca meg, mit a ékszer, de hogy is, az másé.
0: Hát persze.
1: Ez az első, hogy megpróbálom visszaadni.
0: Hát nekem pont pár napja voltam úgy, hogy ilyen este felé jöttem haza vonattal, és felszállok a vonatra, és azt látom, hogy ott van fönn ott a csomagtartó részen egy szatyor, meg mellette egy pulcsi. És hát nyilván nem, tehát hogy nem vittem volna el, azt is megcsináltam volna, hogy leignorálom és ott hagyom, de úgy voltam vele, hát még negyed óra van a vonat indulásig, fogtam magamat, visszavittem, leadtam, aztán visszafelszálltam a vonatra.
1: Ó, de ez milyen jó már. Egyébként én imádom az ilyen sztorikat, képzeljétek el, hogy legutóbb az egyik gyermekemnek sikerült a telefonját elveszíteni a buszon. És amikor észrevette, hogy nincs meg a telefonja, leugrott a buszról, mondván biztos valahol elhagyta útközben. És még jó, hogy lehet ugye követni a Google segítségével, hogy hol a telefonod, és azért láttuk, hogy a buszpályaudvaron van. Elmondtam, hogy akkor egy életünk, egy halálunk, menjünk, nem mozog a telefon, tehát az már egy jó jel. Ugye, hogyha járatban lett volna, az vicces lett volna, úgyhogy na ide elindultunk, és hát ilyen jó magyar módjára, mivel nem volt információs pult meg senki, ezért bekopogtunk a hasonló méretű és formájú buszokhoz, a sofőrökhoz, hogy tudnak-e segíteni ebben az ügyben. És volt egy nagyon cuki sofőr, azt mondta, hogy várjon, telefonálok kettőt, még van 5 percem az indulásig, és a két telefonból tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy meglett a telefon. És annyi, hogy át kellett mennünk a vasútra, mert a busz már ott volt, de mindegy, de meg lett a telefon, és ugye ez egy annyira jó dolog, és ez tényleg...
0: Nem tudom, nekem az annyira szívmeleget, amikor ilyen kedvesek az emberek, hogy ilyen segítőkészek, persze, tehát hogy ez annyira jó.
2: Hogy láttátok a Google-on, hogy hol van a telefon, akkor miért nem követtétek?
1: Mondom, miért? Egy helyen volt.
2: De nem tudtatok belokátolni, hogy pontosan hol van?
1: Azt nem tudtuk, és ugye mire mi már odaértünk, addigra az a busz, az elment.
2: És akkor nem láttátok a telefonon, és hogy elindult a telefon?
1: Nem, mert le volt merülve. Tehát itt kezdődtek a sztorik, hogy ugye 6%-on volt a telefon, oda kellett érnünk. De az a nyomozás, meg az az izgalom, úgyhogy este, szerda este, egy hete volt, szerda este 9 órakor az ember már így pihenőbe menne, nem? Mi felpörögtünk attól, hogy ez az, megvan a telefon, de hát most is köszönöm szépen mindenkinek, aki közrejátszott.
0: A témához visszatérve, ha esetleg lekésnétek a vonatotokat, inkább ne lopjatok autót, mert a végén még gondok lesznek belőle, most pedig érkezzen Tét Mekrétől

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az Emmy rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Míg a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a

0: Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt tétele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Október 14-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádiót, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Vintárdia és Bali Villő. A most következő fél óra a férfiak fél órája lesz, az egyik egy bizonyos

0: 95-ös táskarádiót te is beleférsz. A férfi, akit 7-szer csapott meg a villám, és mindegyiket túlélte. Roy Sullivan az amerikai Shenandoah Nemzeti Park vadőre tartja a Guinness rekordot, mint a férfi, akit a legtöbbször sújtott villámcsapás a történelemben. A statisztikusok számításai szerint annak az esélye, hogy valakit 7-szer érjen villámcsapás élete során, körülbelül 1/10 kvadrillióhoz.
1: Ezt a számot még életemben nem hallottam. Hogy 10 kvadrillió. Egyrészt
0: az, tehát az a billió fölött van.
1: Igen, valószínűleg. Szerintem tehát ez igen. Az a helyzet, hogy ez az ember tényleg extra. Bár nem tudom, hogy bárki akarná a Guinness rekordját megdönteni, tehát figyelj, minden egyes villámcsapáskor valamilyen leégett. Én olvastam, évekre le van bontva, hogy horgászat közben a bokáját égette meg a villám, akkor volt, hogy a haja leégett, akkor egy időben már úgy járt mindenhova kocsival, hogy volt nála egy vödörvíz, vagy így egy flakonvíz, hogyha ne találtam valamilyen égne, akkor le tudja azt hűteni. Komolyan az ember az már felkészült mindenre. És az szerintem extra, hogy mind a 7-szer igazából csak megkóstolgatta a villám. Tehát, hogy mert ha belé csap, azért az
2: ilyen szívvel rámegy, akkor meghalsz.
0: Igen, tehát ugyanezen gondolkodtam, hogy ő milyen pozícióban, hogy hol volt, hogy belecsapott a villám, és ezt túlélte, de akkor megkóstolgatta a villám.
1: Úgy tűnik, szóval igen, hogy még
2: és
1: csak
2: a kóstolgatás. És szerintem lett ilyen, tehát tudjátok, vannak azok a hírek, hogy akik belefagyap a villám, akkor ilyen lesz ilyen villám alakú heg.
1: Hát azt nem tudom, azt nem mutatták, de akkor 7 hege van már, az biztos.
2: Igen, ilyen villámcsapás.
1: Jézus Isten.
0: Jó, hát ilyen Harry Potterbe hát van.
1: Ismertek valakit, aki ennyire pehjes, így a környezetetekben?
0: Hát,
1: akivel mindig történik
0: tudom.
1: Valamilyen hihetetlen sztori.
0: Amúgy ez nem igazán. Egyébként van egy olyan barátnőnk, akitől én tök sokszor hallom azt, hát most is legutóbb is mesélte, hogy egy másik barátnőjével volt, és hogy buszmegállóba mentek, hogy menjenek busszal, és hogy ott volt egy ilyen furcsa fazon, aki nekiállt nekik angolul domálni, meg hogy menjenek el együtt, hogy nincs kedvük megenni velük egy pizzát, mert hogy ott egy pizzéria sarkon nem volt ott semmilyen étterem, sem pizzéria, sem semmi, meg hogy kirohant utána az út közepére, és ott valamit magyarázott, meg hajbókolt, aztán visszament, tehát hogy ilyen
1: furcsa ember
0: tehát
1: volt.
0: Ilyen furcsa. Mm. És ő tök sokszor meséli, vagyis hogy nem tudom nekem, hogy úgy van meg, hogy ő többször is mesél, de hogy ilyen furcsa embereket találkozik.
1: Akkor
0: meg
1: vonzza a furcsa tehát, embereket. Egyébként ebben
2: lehet,
1: én
2: ez
1: is
2: a pasos
1: is
2: a villámokat.
1: Ja. Ez olyan, mint amikor Budapesten jártunk az Alkotó héten, hát hány furcsa ember jött a
0: egyébként
1: közelünkbe.
0: Mindig
1: megtaláltak. Mondjuk Budapesten nem nehéz találni furcsa embereket, nem bántásból, de ott azért sokan vannak.
0: Ja, mondjuk én egyébként szerintem Budapesten még ilyen nagyon furcsa emberrel nem is találkoztam.
1: Tényleg?
0: Pedig volt már, hogy azért úgy olyan elég késő jöttem haza így valakivel együtt, azért tehát nem egyedül, de hogy így annyira furcsa emberrel is sose találkoztam.
1: De pehjes, tehát olyan abszolút pehjesem, hogy mindig rossz történjen, mert egyetlen egy embert ismerek, nem közvetlen ismerősöm, csak egy társaságban találkoztam vele. És amikor elkezdtem mesélni egy sima nyaralásukat, ahol az autójuknak nem tudom milyen problémája lett. De
2: mint a filmekben?
1: Mint a film, és így ülsz, és így mondja, és mondom, úristen, és ezt túléltétek túl? És ez még csak az eleje. Jézus! Tehát, hogy, és abszolút éri az életét, de hogy így benne van, hogy bármihez hozzákezd, ő tudja, hogy abban valami rossz fog kisül. Tehát, hogy lehet úgy élni, érted?
0: Hogy de ez amúgy nagyon rossz lehet, hogy tervezed, és közben azzal is tervezel, hogy na most valami rossz úgy is lesz.
1: Igen, de az abszolút nyertes típust is ismerek, hogy akármibe kezd, az neki sikerül. És ha belegondolunk, pehes a csávó, de valahol mindig túléli. Úgyhogy ez a Guinness rekord
0: lett. Valahol mázist egy picit. Én szerintem egyébként olyat, aki ilyen mindig pehes, olyat nem tudok, viszont azt magamról el tudom mondani, hogy ami kicsit ezt kapcsolódik, hogy én állandóan törömzúzom magam. Én állandóan sérüléseket szerzek. Én elmegyek diákbára, bokaficamom lesz, elmegyek bulizni, összetöröm magam, lila foltokkal jövök haza. Tehát, hogy állandóan törömzúzom magam.
1: Vigyázni kell az egyensúlyra, az biztos.
0: Hát ez a villámcsapásos sztori eléggé sokkoló volt. Nem úgy Miley Cyrus dala, érkezik a Best Pursuits itt a 97-en.

0: 97. Táskarádió Te is beleférsz. Kétszer is megharapott egy biztonsági őrt egy 44 éves férfi a bécsi főpályaudvaron, miután többször felszólították, hogy hagyja el az állomást. A férfi korábban többek között vizet öntött ki az aluljáróban, szájkosár nélkül vezette a kutyáját, illetve utasokkal teli liftet is eltorlaszolt.
1: Mi az, hogy eltorlaszolt?
0: Hát, hogy gondolom az egyik végéhez így oda rakott dolgokat, vagy így odaállt, hogy ne tudjanak kijönni a liftbe.
2: Érdekes a fiatalembernek a viselkedése.
0: Amikor a szájkosáros részt olvastam, akkor azt hittem, hogy rajta nem volt szájkosár, és hogy kellett volna, mert hogy megharapta a biztonsági
2: őrt. De az, hogy kétszer is megharapta a biztonsági őrt, az milyen durva már? Meg mondjuk egyáltalán beleharapni egy ember. Belemernél harapni egy emberbe?
1: Simán.
2: Jézusom!
0: Hát most figyelj!
2: Kérek veszélyességi potlékot.
1: Most!
2: Félek.
0: Igen, nem harapnák meg, de most szükségtörvényt bont át, hogy most
2: hát tudja. Hát a csávó is jött, tök normális volt, ezt a biztonságérbe beleharapott.
0: Hát de nem, de
2: azért, mert szólt neki, hogy ember, ne üsd ki a vizet.
0: De hát nem, mert hogy elküldték, hogy menjen innen el az állomásról, köszi szépen, és neki ez nem tetszett, ezért beleharapott. De hogy így, mint láthatjuk belőle, így, na szóval vele így voltak más gondok is.
2: Hát van gond a toronyban, az biztos.
1: Szerintem csak ma két kezemen sem tudnám megszámolni, hogy hány embert akartam megharapni, megrúdosni, megütni.
2: Így kora reggel már?
1: Jaj. Nagyon pocsék nap volt.
2: Jaj. Na jó, de alapvetően, ha belegondoltok, az nem mond meg semmit.
1: Ha most megharapsz embereket?
2: Igen.
1: Néha megold, legalább te jobban érzed magad.
2: Te jobban érzed magad attól, hogy jó, hát szerintem lassan kihívom a gyermekvédelmét, vagy nem tudom. Figyelj, nem megoldás az agresszivitás, tehát azzal nem leszel előrébb, nem fogja azt mondani, jaj, olyan cuki vagy, hogy megharaptál, maradj itt még egy órát.
1: Van egy olyan dolog, hogy az agresszió nem a válasz, és akkor mondják, hogy nem, mert az a kérdés, és a válasz igen.
2: Érted? Igen, sajnos. Oké, kemény.
0: Hát egyébként, tehát hogy így, jó, most egy random embert nem harapnék meg, hogyha megkérik, hogy menjek el az állomásról.
1: Mondja
0: az, akkor
1: aki egész gyerekkorában verekedett, hogy mi volt
0: nem,
1: a
0: tehát, de épp ez az, hogy csak úgy valakit random nem harapnék meg, vagy ilyesmi, de én általános iskola, hát inkább a sopa, én egy picit verekedős gyerek voltam.
1: Egyébként nagyon azért, verekedős.
0: Nem, egyébként ugyan már nagyon én, nézzetek rám,
2: tehát
0: hát egy
2: gyors reflexzerűen az volt a válaszod mindenre, hogy odaütöttél?
0: Nem, hanem az volt, hogy így mondjuk, tehát amikor én jó, nem mondunk számokat, de volt olyan, hogy verekedtem.
2: Sokat verekedett ezek szerint a hölgy, igen.
0: Annyira sokat, nem? De hogy barátok...
2: Mindjárt hívnak tehát, az ismerősök, hogy igen, köszi, én is kaptam egy pofot, igen, figyelünk.
0: De hogy, tehát, hogy barátok miatt, hogy barátomat szekáltak, és akkor én megmondom, hogy nem, ezt nem. Ezt nem. Tehát, hogy én így verekedtem. Tehát, hogy ez annyira nem verekedés, tehát, hogy én annyira nem tudok kárt tenni így annyira senkibe se, tehát hogy annyira erős nem vagyok.
2: Ja, meg
0: hogy
2: eszembe jutott a mém, amikor így kis cicásan.
0: Tehát arra gondoltok, hogy általán is iskola alsó, tehát hogy annyi fegyverem volt, hogy zongorakottával csapkodtam meg néha egy-két embert, de hogy így...
2: Szegény zongorakották, ne haragudj.
0: Szegény zongorakotta, igen, egyébként.
2: Mi lett volna akkor az arcán az embernek, hogy ha a biztonsági őr azt mondja, hogy ez az még. Tehát, hogy ez a...
0: Wow, na az azért már... Halló.
2: Jó, maradhatsz, még harap. Tudod, ez a durva szituáció.
3: Ez még egy olyan tipikus sztori, amit így Floridából közvetítenek, hogy ott is elvileg nagyon örülségek vannak, hogy most hirtelen nem is tudok egyet mondani, de tényleg olyanokat lehet olvasni, hogy egy floridai férfi mondjuk... nem tudok most így említeni, de bárki
2: mert, hogy Floridában furák az emberek, igen, és hogy ott ilyeneket csinálnak. Igen. Tehát ilyen cikkeket olvasták korábban.
3: Igen.
2: Amúgy vannak földrészek, ahol extra furcsa emberek élnek. Tehát én mondjuk Amerikából indulok ki, hogy ott a macskát berakta az ember a mikróba megszárítani, és utána onnantól kezdve a mikrokra rá kellett írni, hogy macskát ne szárítsa, és állatot ne szárítsa mikróhullámú sütőben, mert nem arra való. Tehát, hogy
0: Tehát
2: vannak furcsa emberek, ez tény. Tehát akkor ezek szerint Ausztriában, de nem feltétlen osztrák lehetett ez az ember, mert attól függetlenül lehetett egy teljesen más
1: főpályaudvaron volt, szóval.
3: Meg nem is írta, hogy igazából hogy milyen nemzetiségű, csak Bécs.
2: Igen, de hát akkor már ezek szerint Bécsben sem lehetünk nyugodtak.
0: Ja, hát vigyázzatok a bécsi pályaudvaron akkor, nehogy összetalálkozzatok harabdáló emberekkel. Most menjünk tovább Jungkooktól a Standing Next to You-val.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójával vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Sickert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Sickert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagy rész feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzott a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SC, a Fejér SC, a Katona SC és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel,

95.5 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jázmi és Sarf Janka. Most arról fogunk beszélni, hogy a pénz csak akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla, vagyis egy új filmről, és arról, hogy nem akart egy órát autózni egy férfi, ezért helikopterrel ment bevásárolni. Mindjárt hozzuk a részleteket, de először érkezzen Artemastól az I Like The Way You Kiss.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Nem akart egy órát autózni egy 69 éves férfi, ezért helikopterrel ment bevásárolni. Elég szokatlan látvány volt, mert hogy ugye ez a férfi helikopterrel érkezett, és szabályosan repült, még bírságot sem kapott, és így megsporolt egy órás autóutat.
1: Egy órás autóutat nem vállalt be, ezért inkább helikopterrel ment?
0: Igen.
1: És mennyi idő alatt ért oda helikopterrel? Vajon?
2: Meghagyta, hol szállt le?
1: Ugye? Erre gondoltam én is.
0: Szerintem parkolóban.
2: Hát de a parkolóban nincs engedélyezve.
0: Hát egy amerikai ruház parkolójában volt szokatlan látvány.
1: Hát akkor csak random leszállt a parkolóba a helikopterrel.
2: És de ez, amúgy ezért nem büntetik de, meg?
0: Ez,
1: igen.
0: Ezt mondta, hogy ezért szabályosan repült, ezért bírságot sem kapott.
1: Hát gondolom az, hogy repül vele, az a szabályos, de az, hogy csak így random leszel a parkolóban, nem vagyok biztos. Hát,
0: jó, de mondjuk egy helikopterrel mondjuk egy random ilyen, nem tudom, síkságra nem lehet leszállni.
2: Nem.
0: Hát, hogy ez így hogy van
2: hát,
0: ez a...
2: Hát sima a földre, igen, hát, de akkor, hogyha nincsenek emberek körülötted, mert ugye annyira megy a propeller,
0: akkor
2: hogy
0: lehet, ott hogy leszállt az áruház mögé egy síkságra, és aztán... Megvolt.
1: Az egyébként lehet, ja. Mert hogy, igen, mert hogy, tehát mondjuk, hogy, tehát, hogyha egy parkolóba akarna leszállni, ha
2: most tele van autókkal, emberekkel.
1: Igen, meg ha valaki kitalálja, hogy most ő a helikopter mellé fog leparkolni, akkor ahogy megy el a helikopterre.
0: Megvárja, amíg elmegy az autó először.
1: Igen, tehát hogy így ez úgy necces, úgyhogy szerintem nem... Vagyis, hogy,
0: hát akkor ez mind mögött teszed, vagy valahol körülött leszállt.
2: Mert alapból hova költözött, hogy egy órát kell utaznia ahhoz, hogy bevásároljon?
0: Semmi közepére. Annyira jól gondolom, szerintem ott él így egy random hegynek a tetején, az ilyen füves pusztán, ja, mint a filmekben,
1: akinek helikoptere van,
0: és akkor ott él, és így egyedül él. Azt annyira adnám azt az életmódot.
1: Igen, meg hogy így, bocs, akinek helikoptere van, annak valószínűleg van pénze a hegytetőnek kastélyban élni, szóval igen. Így.
2: Nem biztos, hogy ez ő helikoptere.
1: Hát de valami...
0: Hát jelöltem, hogy valami...
1: Hát de akkor már arra is volt pénze, hogy helikoptert, nem tudom, béreljen, vagy ilyesmi.
0: A semmi közepén hogy bérelnél amúgy helikoptert? Inkább akkor már a sajátja volt.
1: Meg hogy random kitalálja, hogy hát ő most gyors helikopterezni fog, és akkor rögtön talál is. Szóval én azt feltételezném, hogy a sajátja.
0: Vagy, igen, vagy van egy helikopter.
1: Vagy közel lakik egy ilyen reptérhez, ahol lehet helikopterezni, és
0: okay, akkor most én ezt elmondom, hogy ez az életcélom. Az az életcélom, hogy éljek egy random hegyen, távol az emberiségtől, és legyen egy helikopterem, amivel el tudok menni bevásárolni, mert én annyira menő vagyok.
1: Szép kis életcél, amit nem mondjak.
0: Vagy egy szigeten, még jobb. Egy szigeten, egy hegyem.
2: Egy külön szigeten, mindentől elszigetelve. Jankának ez az álma.
0: Igen, konkrétan.
2: Csak ne legyenek emberek, csak állatok.
0: Azok se kellenek.
1: Meg...
2: Ilyen kellek állatok se. Én amúgy beszéltük anyáékkal, hogy így régebben, hogy így Ausztriában milyen szép. Ugye mindig felszoktunk menni így a hegyekbe kirándulni, meg általában ott szoktunk apartmant is foglalni, és akkor csak mi vagyunk a tehenekkel és a természettel.
1: A tehenekkel és a természettel.
2: Csak mi vagyunk
0: a tehenekkel.
2: És akkor elneveztünk, múltkor is voltunk, és elneveztünk egy tehenet. Már azt sem tudom, Bellának hívtuk. Meggyőződtünk róla, lány. Mondom.
1: Hát, de úgy ez
0: akkor innen is üdvözöljük Bellát, és most megyünk tovább Ariana Grande-tól, a Hate That I Made You Love Me-val.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A pénz csak akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Valentin napra érkezik a legújabb magyar romantikus vígjáték, aminek a címe Mázlista. És Ember Márk és Ruider Vivien a főszereplők benne, és február 11-től kerül a mozikba. Most jött ki az előzetese. Ti láttatok esetleg az előzetest?
1: Nem, én nem láttam. Én azt sem tudtam, hogy jön ki új film. Mert én Ember Márktól ugye a Futni mentem beszerepelt.
0: Igen.
1: Igen, meg a Hogyan tudnék élni nélküledben, ami utána jött ráadásul ki.
2: Igen, igen, azokat még láttam is.
1: De azok nagyon jók voltak.
2: Ízlések és pofonok, nekem a hogyan tudnék élni nélküled, az nem igazán tetszett. Az nekem nem igazán jött be. A Futni mentem, az meg úgy voltam, hogy amúgy az nem, tehát hogy nem is volt rossz, tehát azt szerintem végül moziban néztük meg, és élveztem is. Aztán megtudtam, hogy az talán cseh filmnek az adaptációja. Pedig én már örültem, hogy de jó, kitaláltak, amit tök jót, és kiderült, hogy egy adaptáció.
0: Ó, hát szóval a magyarok nem annyira kreatív emberek.
2: Azon meglepődtem.
0: Csehek ezek szerint.
2: Hát, de lehetnek kreatívak, csak úgy döntöttek, hogy adaptációt csinálnak. Igen, úgy döntöttek, hogy hát most mégsem lesznek. De egyébként az a film tetszett, szóval.
0: És mi az a mondat? A pénz akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Hát, szóval a pénzed csak akkor jó, amíg a feleséged nincs ott, hogy elherdálja, vagy mire akar utalni?
2: Pontosan erre. Lehet, szerintem erre utal, igen.
1: Pontosan erre. Gondolom, amíg a feleséged gondolom nem kapja meg a pénzt, addig neked van.
2: Hát gondolom ez a filmhez kapcsolódik a történetéhez.
1: Igen. Ja.
0: Nem tudom, de ez alapján nem nézném meg.
1: Biztos, házasságot ír le a történet.
0: Ez alapján nem nézném meg.
1: Hát mondjuk kíváncsi vagyok. Így, hogy igen? Valentin napon fog majdnem megjelenni.
0: Akkor februárban.
1: Hát ja.
2: Elvileg arról szól a film, vagyis hát az egy ilyen leírása, egy mondat, hogy úgy van, hogy a főszereplő Pali megnyeri a lottó főnyereményt, miközben éppen válik a feleségétől. És gondolom, hogy valami olyasmi benne lényeg, hogy nyilván, hogyha lesz pénz, akkor mellett nem annyira akarna elválni a felesége, és hogy azért kéne eltitkolnia, hogy...
0: Szerintem még inkább azért, hogy a válásnál, akkor megkapná a felesége is a pénzt.
1: Igen.
2: Ja, hogyha még nem váltak el, akkor megkapja a felesége a fele pénzt.
0: Hát ha éppen most jönnek a válást, akkor igen.
1: Rá tud perelni a felesége, hogy ilyen 50-50-be osztozzanak, ugye, hogy a házat kikapja, meg ugye vannak ilyen dolgok, és ezt beviszik bíróságra, és a nő beviheti ezt bíróságra, hogy a faszi megnyerte, mert hogyha közös kasszán vannak, akkor meg pláne.
2: Tehát ha közös kasszán vannak, akkor attól még, mert a Pali nyerte, amíg tart a pár és az osztozkodás.
1: Nem tudom, szerintem.
2: Tehát amíg tart az osztozkodás.
0: Mindenképpen az a lényege, hogy a csaj az valamikor megszerezheti.
2: Tehát amíg tart az osztozkodás, hogy ki mit kapjon, akkor is, ha a Pali nyerte, akkor ez is be lehet vinni az osztozkodósba?
1: Simán. A csajszi beviheti. És még lehet, meg is nyerheti a felét.
2: Az egyébként, hát akkor gondolom erről szól a film. Meg ugye vígjáték, szóval.
1: Hát igen.
0: Akkor jó, tehát mindenkinek ne lottózzatok, amikor éppen váltok. Most megyünk tovább, mi a Kitchenstől,

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az Emmy rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Míg a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt tétele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970

0: térségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
0: Október 14-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

24 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jelzmér és Sarfjanka. Most azt fogjuk megtárgyalni, hogy már több száz év felett él Japánban, mint ahány ember

0: 95-ös táskarádió, te is beleférsz. Taylor Swift-től el lett nevezve bogár, és olyan a bogár, hogy ilyen sárga, és van azt hiszem az ilyen száján elköbben ilyen piros csík, és azért nevezték el úgy, mert hogy ugye, hát hogy szőke a Taylor, és hogy mindig pirosra festi a száját. És ezért elnevezték így, és elvileg ennek a bogárnak kiderült még több ilyen fajtája is, azokat meg még négy, azt hiszem, és azokat meg az a neve a csajnak, hogy Schröder, aki elnevezte ezeket, és azokat meg elnevezte a Taylor Swiftnek az albumairól. Igen. És ilyen lefolytotta az albumneveket ilyen latinra, ilyen amator, meg intrepidus, meg poetorum.
1: Ja, már hogy latin elnevezésük.
0: Igen, és akkor lefolytotta ezeket az album címeket latinra, és úgy nevezte el a bogarakat.
1: Kis, wow. Ilyen kis Swifty bogarak.
0: Igen, és hát így mondta is, hogy egész életében Swift volt, és hogy annyira imádja a zenét, hogy így akarta megköszönni Taylornak a sok segítséget, hogy előzett róla egy bogarat. De amúgy ez a bogár konkrét úgy néz ki, mint egy ilyen poloska és légykeveréke.
2: Fúj, ez nagyon gusztustalan.
0: Igen.
2: Kicsit ilyen csótányos beütése van.
0: Igen, szóval egy poloska és egy légykeveréke csótányos beütéssel.
1: Igen, hát ez érdekes.
0: Rólam valaki elnevezni egy ilyen bogarat, azt mondanám neki, hogy hát ez nem annyira segítség, köszönöm szépen, de
2: egy bogarat nevezzenek el.
1: Igen, tehát nem biztos, hogy az lenne az első gondolatom, hogy jaj, de szeret engem ez az ember, aki egy bogarat nevezze rólam, de hát...
2: Tudom, egy csótány félét is így, köszi. Kaptam egy csótány.
1: Jó szándékú akart lenni, gondolom, hogy
0: hát ilyen igen, nagy, de még mindig ilyen. Tessék, annyira imádlak, itt egy bogár.
1: Annyira szeretlek, ezt a bogarat róla neveztem.
2: Amúgy egy Taylor Swift reakciójára lennék kíváncsi.
0: Az annyira megnézném, hogy egy ilyen élő show-ban így reagál, hogy tessék, itt egy bogár. Ez igen, a bogár, igen. Tudod, mi ennek a bogárnak nevet, tudod? Nem csótány, az a neve, hogy Taylor Swift bogár. Swifty bogár.
2: De amúgy én régen tök nagy Swifty voltam már, mint hogy tudjátok, amikor ilyen 10-12 éves vagy, és így benyomod a rádiót, és amúgy Taylor Swift, Meghan Trainor, ezek a régi zenék.
0: Igen.
2: És ezeket annyira imádtam, mert amúgy annyira jó ilyen feminista számaik voltak, mert amúgy nyilván csak most értem, hogy miről énekelnek, akkor nem azt figyeltem, hogy úristen, miről énekel a Meghan Trainor, vagy a Taylor Swift, hanem arra, hogy tudok rá táncolni, és anyáméknek van egy olyan videójuk, amikor kiraktam a telefont, és így utánoztam Taylor Swiftet, ahogy táncol, és ők ezt levideózták.
1: De ezt tök cuki, ezek tök jó én emlékek. Én, amikor kicsi voltam, és így imádtam, most már nem nagyon szeretem meghallgatni, mert csömöröm van belőle, de én a Shake It Off-ot, az biztos, hogy ismeritek,
2: arra
1: mindenki ismeri. Na, azt szerintem akkor milyen 11-12 évesek voltunk, akkor ment az nagyon, szerintem azt mindenki imádta. Már amúgy tényleg egy jó szám. Igen, az folyt a csapból is, de akkor piciként ez, de imádtam, és itt táncoltam rá, úgy táncoltam, nagyon jó volt. Most meg már fülemben folyik ki az a baj, hogy most már nem tudom.
2: Én amúgy most meghallgatnám. Most lehet hazamegyek, és akkor meghallgatom.
0: Hát ő most Taylor Swift-tel nem is szolgálhatunk, jöjjön Benson Boone-tól a Mystical Magical.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. Már több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember Székesfehérváron. Magyar összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a 2022-es népszámlálás adataihoz mérten több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember összesen Székesfehérváron, vagyis ugye hát 98 ezer, és alig marad el Kecskeméttől, ahol pedig 108 ezer élnek. Amúgy annyira nehéz elképzelni egy ilyen Kecskemét, egy ilyen akkora város, mint Kecskemétet, és így elképzelni, hogy csak ilyen öregek laknak benne, akik így 100 fölött vannak. Na, mint érted, így össze kéne hozni egy ilyen várost, ahol csak ilyen mindenki ilyen kis botokkal mászkál, és nincsenek iskolák, mert igazából mindenki csak ott ilyen. Egy ilyen nyugdíjház, csak nem nyugdíjház, hanem nyugdíjváros.
1: Nem nyugdíjas otthon, hanem nyugdíjas város.
0: Igen, nyugdíjas város. És hát így csak 100 év fölött, és annyira sok embert össze lehetne gyűjteni ezek szerint csak Japánból. De mondjuk az érdekes, mert mondjuk Japánban ugye előregedő társadalom van, és ez miatt sokkal több az idős, mint a fiatal. Szóval ugye nagyon kevés most ott a fiatal. Ami azt jelenti, hogy tényleg sokkal több az idős.
1: De Magyarországon is, nem?
0: Igen. Szóval itt is. De amúgy ezt fura elképzelni, hogy mondjuk Japán ugye egy sziget. Nem tudom, lehet, hogy vannak még egy kicsi japán szigetek.
1: Több sziget. Jó, de Japán.
0: Jó, de kis szigetek, szóval nem élhet rajtuk annyira sok ember, mert korlátozott helyik már, mint sziget.
1: Hát Japánban azért sokkal többen élnek szerintem, mint Magyarországon.
0: Jó, mondjuk még a sziget is szerintem kétszer akkora, mint Magyarország.
1: Hát legalább. De amúgy azt figyeltem, hogy így a hírből, tehát ez valahogy így ez kicsit ilyen negatívan hangzik, hogy Székesfehérváron kevesebben élnek, mint ahány száz év feletti van Japánban. De valójában ugye, ha belegondolsz, ugye Japán sokkal nagyobb, mint Magyarország. Tehát, hogy,
0: és sokkal többen is élnek ott, szóval igazából
1: logikus. Igen, nem csoda valójában. Csak annyira negatív hangzik, de valójában az egyáltalán nem... Mármint, hogy annyira nem meglepő, mint ahogy elsőre így érződik.
0: Amúgy, amikor először olvastam a szöveget, akkor így rögtön arra gondoltam, hogy 2022-ben volt utoljára népszámlálás Magyarországon. Az lehetséges?
1: Hát szerintem nem.
0: Vagy Japánban? Vagy hány évente szokott népszámlálás lenni?
1: Ezen gondolkodtam, hogy szerintem egyébként, tehát szerintem nincsen évente népszámlálás.
0: Egyáltalán hogyan lehet megszámolni a népet? Már mindig... Hát kávéra? Vagy körbe ment valaki is, mindenkit megszámolt?
1: Hát, igen, hát a népszámlálás az úgy van szerintem, hogy így tehát, hogy az embereknek kell így tudod ilyen kitölteni űrlapot, vagy
0: még bemész, soha életemben nem töltem ki űrlapot.
1: Hát szerintem ez 18 év felett, tehát, hogy neked a szüleit tölték ki helyetted, vagy ha nem tölték ki, akkor annyival kevesebben beírva.
0: Akkor lehet, hogy igazon nem is ennyi Magyarország népessége, mert lehet, hogy sokan ki se töltötték az űrlapot.
1: Hát egészen pontosan nem. Tehát simán lehet, hogy valaki. Szerintem lehetséges az, hogy valaki nem töltik, hát nem feltétlen tudnak biztosra menni. De nem értek hozzá, majd utána nézünk.
0: Jó, hát nézzetek utána ti is, hogyha érdekelt titeket. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a reggelen. Most megyünk tovább Dave és Temps közösével a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 8 óra.
1: Hírek a Táskarádióban.
2: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójába vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katona SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 társadalmi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pintér Dominik. Miért ürítik a vizeletüket az emberek a Balatonba?
1: Az ingyenes toalett használat hiánya miatt a Balatonon strandolók többsége a vízbe pisil, ez pedig borzasztóan károsítja a tóvízének minőségét. De hogy miért is károsítja?
0: A vizelet növeli a vízfoszfor terhelését, ami az algásodás egyik kiváltó oka. Úgy becsülik, évente 1,2 tonna foszfor kerül a Balatonba emberi vizelettel, ami az algák alapvető tápeleme. Viszonyításként egy átlagos felnőtt napi 1,5 liter vizeletet és ezzel 1 gram foszfort ürít. Akkor miért nem teszik ingyenesé a mellékhelyiségeket?
1: A kérdésre a válasz egyszerű. Máshogy az üzemeltetők nem tudják fenntartani a mosdókat, sem pedig a tisztaságukat. Kevés anyagi támogatást kapnak, pedig a tisztítószerek és a WC-papírok folyamatos vásárlása nem kis összegbe kerül. Azonban a Balaton körül nem csak fizetős WC-k vannak. Nyilván vannak ingyenesek is, de olyanok is akadnak, ahol csupán becsületkassa működik. Azaz, ha szeretnénk, akkor adhatunk támogatásként pár száz forintot, ha nem, akkor pedig nem.
0: Szakorvosok kiemelték, hogy a nagy mennyiségű vizet nem veszélytelen, ha szabadon eresszük a vízben. A szerves anyagok túlszaporodása ugyanis tökéletes táptalajt nyújt a gombáknak, baktériumoknak, amelyek viszont már mérgezőek lehetnek. Okozhatnak akár bőrgyulladást, szemfertőzést, hasmenést, hányást, gyomorfájdalmat, tüdőgyulladást és más húgyúti fertőzéseket is.
1: Azonban az algák minden nagy tó életében alapvető szerepet játszanak, hiszen a fotoszintézisük révén termelt szerves anyagok biztosítják a tó ökológiai rendszerét. Mint a tanulmányok rámutatnak, a Balaton vízminőségét alapvetően a mikroszkópikus lebegő algák minősége és mennyisége határozza meg.
0: Viszont nem csak a Balatonba szoktunk vizelni, hanem az úszómedencékbe is. Egy kutatás 3 hétig vizsgált egy 830 ezer literes medencét, ami alatt 75 litert, a fele akkorában pedig 30 litert surgattak bele titokban a fürdőzőt, ami megdöbbentő, még akkor is, ha nyílt titok.
1: Ezért inkább részesítsük előnyben a mosdók használatát. Igaz, ha még ez nekünk 100 forintba is kerül, de a tavi élővilágnak hatalmas segítség. További hírekért és eseményekért kövessétek a Táska Rádiót Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy biztos nem maradjatok le semmiről.
2: Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltözz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltözz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled, és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkreteheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kapd be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel, vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak, vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgözd, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömöt többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.
2: Jó,

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: A te rádiód!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jegesmedve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermedt jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első, keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második, zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik, ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe keresendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek.

0: járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
1: 8-as gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Viszont csak, hogy hallja a hangodat. Mi ezt a nem szerelem?
0: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
1: Harmadik, figyel rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik, beszél rólad a barátai előtt. Ez persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
1: Ötödik, bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
0: Hatodik, fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táskarádió Facebook oldalán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Dávid és Búza Levente. Egy olyan történetet hoztam, hogy mikor megláttam, egyszerűen csodálkoztam, hogy ilyen még létezik.
1: Ez hihetetlennek fog hangzani, de mégiscsak igaz. Mark Miller, egy floridai aszfaltozással foglalkozó vállalkozó még 2006-ban vásárolt munkásautónak egy Toyota Highlandert. Az autó ezek után sokáig a férfi hűtársa maradt, és közösen még az 1 millió mérföldes határt is átlépték, ám a sors ekkor közbeszólt.
0: Az ilyen névre keresztelt hurikán egy 4-es kategóriás hurikán, amely érintette az Egyesült Államokat, Cayman-szigeteket és még Kubát is. 2022. szeptemberében olyan erővel csapott le, hogy oda lett Miller millió mérföldes Highlandere is.
1: Ám a helyi Toyota kereskedés hallott a történtekről, és szerveztek Millerrel egy találkozót. Miller felesége azzal viccelődött, hogy talán megint adni fognak egy ajándék hűtőtáskát, mint amikor átlépte a kocsi az 500 ezer mérföldes határt.
0: Ám olyan dolog történt, hogy Miller szinte azt se tudta, mit mondjon. A találkozó napján az üzletvezetői megajándékozták Millert egy új 2023-as Highlanderrel.
1: Ennek sok oka volt, ám az egyik legfontosabb a vezetők számára a következő volt. A tény, hogy 16 éven keresztül hajtottad a nálunk vásárolt Toyotád, és több mint 1 millió mérföldet tettél bele, miközben mindig hozzánk hordtad szervizbe. Valószínűleg a valaha volt leghűségesebb bevőnké tesz.
0: Mind gondolhatjuk, hogy Miller mennyire hozzászokott a régi autójához, hiszen az emberek szeretnek ragaszkodni a megszokott dolgokhoz.
1: De a tény, hogy a Toyotának vajból van a szíve, és egy ilyen áldozatot tett a leghűségesebb vásárlójukért, az egyszerűen felülmúl mindent. Miller természetesen elfogadta a kocsit, és nagy eséllyel most is azzal rúja az utakat.
0: Nektek mi a véleményetek? Szerintetek ti képesek lettetek ekkora áldozatot tenni a barátaitokért, családtagjaitokért? Mert én ugyanezt tettem volna a Toyota helyében.
2: Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultan mossa el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamera készletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy szimpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az Emmy rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Míg a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt tétele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata, én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: Jó, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyorshajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km/h, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km/h megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak. Még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgul is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecsülendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km/h sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támad lesből. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyd fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippó az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippó az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Huáról készült videót megnézheted a táskarádió.com-on. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 9 perét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádokról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szeztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült a

0: magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
1: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért. Társgarázs.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a tévé képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye Smiley Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Ezen és társaidal, akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Győri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeret,

Tete, aztán pedig, hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek. És ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját útunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim. Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A világ top 10 legdrágább automárkája. A világ legdrágább autói mindig is a luxus, a sebesség és a ritkaság szimbólumai voltak. Ezek az autók gyakran nem csak járművek, hanem műalkotások is, amelyek technológiai innovációkat és kézzel készült mestermunkákat ötvöznek. A következőkben bemutatjuk a világ 10 legdrágább autóját, amelyek közül több egyedi kiadás vagy rendkívüli limitált sorozat része.
1: 10. McLaren P1 LM. Ez az autó egy utcai verziója a McLaren P1 GTR versenyautónak. Az autó a maximális teljesítményt szem előtt tartva készült, és egy 3,8 literes ikerturbós V8-as motorral rendelkezik, mely hibrid rendszerrel kombinálva összesen 1000 lóerőt ad le. Csak 5 példány készült belőle, ami rendkívül ritkává és drágává teszi. Ára körülbelül 3,6 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 274 millió forint.
0: 9. Ferrari Pininfarina Sergio. A Ferrari Pininfarina Sergio egy limitált kiadású modell, amelyet a híres tervező Sergio Pininfarina tiszteletére készítettek. Csak 6 példány készült belőle, ami hozzájárul az exkluzivitáshoz. A modell a 458 Spider alapjaira épül, és egy 4,5 literes V8-as motor hajtja, ami elképesztő teljesítményt nyújt. Ára körülbelül 3 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 61 millió forint.
1: 8. Aston Martin Valkyr. Egy hiperautó, amely az F1-es technológia alapján készült. A 6,5 literes V12-es motor és a hibrid rendszer együttesen 1160 lóerőt produkál, így a Valkyr rendkívüli teljesítményű. Az autó aerodinamikai kialakítása és versenyautós háttere miatt különösen népszerű a gyűjtők körében. Ára körülbelül 3,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 238 millió forint.
0: 7. Lamborghini Veneno. A Lamborghini Veneno a márka 50. évfordulójának ünnepére készült, és egyike a legdrágább Lamborghiniknek. A Veneno egy erőteljes 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik, és mindössze 3 példányban készült, így igazi gyűjtői darab. A futurisztikus dizájn és az extrém teljesítmény a Lamborghinit híressé tette. Ára körülbelül 4,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 592 millió forint.
1: 6. Koenigsegg CCXR Trevita. Különlegessége, hogy gyémántszálas karbon karosszériával rendelkezik. A rendkívül bonyolult és drága gyártási folyamat miatt mindössze 2 darabot készítettek belőle. A 4,8 literes ikerturbos V8-as motor több mint 1000 lóerős, ami kiemeli a sebesség és teljesítmény világába. Ára körülbelül 4,8 millió dollár, azaz nagyjából 1,7 milliárd forint.
0: 5. Mercedes-Benz Maybach Accelero. A Mercedes-Benz Maybach Accelero egy egyedülálló koncepcióautó, amelyet eredetileg gumiabroncsok tesztelésére terveztek. Ez a kétajtós luxus kupé egy V12-es ikerturbos motorral rendelkezik, amelyet 700 lóerő teljesítmény leadására képes. Az autó egyetlen példánya extrém ritkaságot és luxust képvisel. Ára körülbelül 8 millió dollár, azaz nagyjából 2 milliárd 831 millió forint.
1: 4. Bugatti Sant'Iodici. Ez remekség a legendás Bugatti EB110 modern reinterpretációja, amely a márka 110. évfordulójának tiszteletére alkottak meg. Ez az autó is egy limitált kiadás, mindössze 10 darab készült belőle. A Sant'Iodici egy 1600 lóerős motorral van felszerelve, ami elképesztő gyorsulást tesz lehetővé. Ára körülbelül 9 millió dollár, azaz nagyjából 3 milliárd 185 millió forint.
0: 3. Pagani Zonda HP Barchetta. A Pagani Zonda HP Barchetta a Pagani Zonda sorozat csúcsa, amely egy rendkívüli limitált kiadásban készült. Mindössze 3 darabot gyártottak belőle, ami drága és keresett gyűjtői darabát tette. Az autó különlegessége a levágott tető, az alacsony szélvédő és a 7,3 literes V12-es motor. Ára körülbelül 17,5 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 194 millió forint, amivel ez a világ harmadik legdrágább autója.
1: 2. Bugatti La Voiture Noire. A Bugatti La Voiture Noire egy igazi mestermű. A Bugatti ezt az egyedi modellt a legendás Type 57 SC Atlantic tiszteletére alkotta meg. Az autó 1500 lóerős, 8 literes W16-os motorral rendelkezik, és lenyűgöző sebességre képes, miközben a luxus minden elemét magába hordozza. Az egyetlen példány miatt rendkívül keresett és exkluzív darab. Ára körülbelül 18,7 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 619 millió forint, mivel ez a világ második legdrágább autója.
0: Első. Rolls-Royce Boat Tail. A Rolls-Royce Boat Tail egyedi kialakítása és hihetetlen luxusa miatt az egyik legdrágább autó. Ezt a modellt késsel készítik, és a tulajdonosok személyre szabhatják az autó minden részletét. Az autó dizájnját egy jacht ihlette, és számos egyedi elem, például piknikkosár és pezsgősütő tesz igazán különlegessé. Ára körülbelül 28 millió dollár, azaz nagyjából 9 milliárd 911 millió forint, így ez a világ legdrágább autója. Ha egy ilyen autót szeretnél a magadénak tudni, nyúj bele mélyen a zsebedbe, vagy javaslom, kezdj el hatalmas szerencsével szerencsejátékozni, mert ez drága lesz. 97.5.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97-et Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesztiér, Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapenyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet, és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 10 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűg az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg. Mesélte Sophie Delaporte, tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fehér SE, a Katona SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Kassai András és Nerebecki Máté. A történelem során rengeteg híres író, tudós, költő, hadvezér és politikus került a középpontba, akikre a mai napig felnéznek az emberek. Hiába tanulunk sok jót ezekről a személyekről, még ők sem voltak tökéletesek. Most bemutatjuk azokat a történelmi személyeket, akiknek furcsa szokásai és fóbiái még színesebb személyiségét tette őket.
1: Ki ne hallott volna már a leghíresebb krimik Miss Marple és Poirot megalkotójáról, Agatha Christie-ről. Agatha Christie kifejezetten szorgalmas író volt, hosszú élete során összesen 66 detektív regényt, 17 színdarabot, számos novellás kötetet, illetve verseket és mesét írt, nem beszélve az álnéven szerzett romantikus regényeiről, ám a megterhelő munka ellenére különös módon dolgozott, ugyanis nem használt íróasztalt. Agatha minden új ötletet papírra vetett írógépével, akár a konyhában, vagy a hálószobában. Leghíresebb művét, a Gyilkosság az Orient Expressen-t egy hotelszobában írta.
0: A váltakozó áramú motor és a rádió feltalálója Nikola Tesla furcsaságait naposszat lehetne sorolni, de meg kell hagyni, hogy ezek ellenére is ő a legsikeresebb feltaláló. Tesla mindig is hajlamos volt a neurózisra és a sértődésre, ráadásul tisztaságmániás volt, irtózott a kerek tárgyaktól, és csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztató volt 3-mal. 2 óránál többet nem igen aludt, rendszerint hajnal 3-kor kelt, s megállás nélkül este 11-ig dolgozott, de állítólag volt olyan is, amikor egyhuzamban 84 óráig a laboratóriumában dolgozott, anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is lecsukta volna a szemét. Nikola Tesláról azt beszéli, hogy egy ideig egy fehér galambbal is élt párkapcsolatban, de erről nincsenek bővebb feljegyzések.
1: Winston Churchill is legalább olyan szervezetten élt, mint Nikola Tesla, mivel ő is mindent óramű pontossággal csinált. A híres politikus különleges napi rutinjairól még külön könyvet is írtak, és ez nem véletlen. Churchill este 5-kor egy gyenge viszkit ivott szódával, majd ledölt, és 1,5 órát aludt. Így gyakorlatilag 24 óra alatt 1,5 napig tudott dolgozni. Mikor a rövid siestát követően 6:30 felébredt, fürdőt vett, majd felöltözött és 8-kor megvacsorázott, amely egyébként a nap legfontosabb étkezése volt, hiszen Churchill ekkor igazi társasági életet élt. Szivarról szivarra gyújtott, ivott, s tette mindezt akár éjszakába nyúlóan. Mikor már mindenki elaludt, a kormányfő asztalához ült, és még vagy egy órán át dolgozott. A ködös Albionban igen szokatlannak tetsző alvási szokásai miatt Churchill állítólag a kádban feküdve vitatott meg bizonyos politikai kérdéseket a háború menetéről.
0: Ludwig von Beethoven vitathatatlanul hihetetlen ember volt, nem beszélve arról, hogy sügettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd 2-kor kipattant a szeme. 5-ig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyobúgy állak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Love Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel egy családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövidfilmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövidfilmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louise Brooksot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 más lány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu a detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justin Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításukat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriásvállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilén glikol. Szintetikusan etilén oxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet. Ugyanis a bíborbajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént. Tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigl Pardobás. Bonyolult nyelvek. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az ész és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomásra hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 másra hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs

0: kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
1: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol. Y'all ready?

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból. Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper, az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Yuri sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk-pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007

2017-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már hatodik albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hoard több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinoi lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogy őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajótörést szenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolatott a férfira, akkoriban a repülőbabák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesa. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecse Nagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesa és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédség név készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viber.

0: 97 Öttáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig már egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édesburgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept. Ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra. Közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval. Majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édesburgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édesburgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmi rostban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édesburgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édesburgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag. 97.5. All the time.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az EMI rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Míg a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt étele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Csirei Márvány Barlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetben jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal. Így a tóvizes maragd, türkiz és aquamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Sláde Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10.000 négyzetkilométer. A területről hegyi bányászok több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mint csak a mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és agáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél eloldálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és ezért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sókristályokban található vörösszínű halapilik baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe magasból sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légifelvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigetlen zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó külön színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavat egy vékonyságban hófej és sókristály szegély veszi körül, mert légifelvételeken különösen jól látható.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajók, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rémtörténetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homok zátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben november 7-én elindult kísérteties útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Deering. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg Maine felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost, 600 kilométernyire az útvonalától. A legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megterített asztalokkal. Több híreszelés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás az kapitány ellen. De szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vízen, vagy nem talál random hullákat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozi filmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott, McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burnett állítólag sosem látta rossz pacban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: Táskarádió. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban és tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzlit tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Kine szeretni a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kg nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kg előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobe marhahús. A Kobe marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobe húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kg igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag. Csupán dekorációs célokra használják. 1 gramja közel 50 ezer forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 97-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk az székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnéti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás így rajongóval?
3: Nagyon

0: Jó, és annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
1: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
0: Hát minden nap, van heti egy, max két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
1: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
0: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak, és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés. És ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt, ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer, árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: 97.5 Táskarádió.

0: pletykát és a tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
4: 2026. október 14-én gála műsor volt a Köfém Nyugdíjas Klub tánckarának 30. születésnapja alkalmából. 24 év után hazatért a Szent István Király Múzeumba a 3000 éves késő bronzkori páncél. Tűzgyújtási tilalom van a megyében, így nem csak Fehérváron tilos. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Alapításának 30. évfordulóját ünnepelte a Köfém Nyugdíjas Klub tánckara, amely 1996-os megalakulása óta aktív résztvevője Székesfehérvár és a térség kulturális életének. A jubileum alkalmából gála műsort rendeztek, amelyen a Nyugdíjas Klub több tagja, formációja és vendégegyüttesek is felléptek. Az 1996-ban alakult csapat rendszeres résztvevője a székesfehérvári nyugdíjas Ki mit tud megmérettetéseinek, ahol több alkalommal kategória győzelmet arattak. Az országos versenyeken szép eredményeket értek el. Többször kaptak kiemelt arany minősítést. A 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség ma is lelkesen, teljes erőbedobással készül a fellépésekre és a versenyekre. A tánckar felkészülését kezdetben több koreográfus is segítette, majd rátaláltak Lopászkiné Csaba Krisztinára, akinek köszönhetően hatalmas fejlődésen ment át az együttes. A csoportot több alkalommal Tilinkó együttes kísérte, és az általuk stúdióban rögzített zenékre táncolnak ma is. Az elmúlt 30 évben a táncosok számos településen mutatták be tudásukat, néhány alkalommal pedig külföldre is eljutottak. Az utóbbi években különösen fontosak számukra a szociális intézményekben és idős otthonokban tartott műsorok, ahol táncukkal és jókedvükkel igyekeznek örömet szerezni a közönségnek. A tánc mellett farsangi, humoros összeállításokkal, karácsonyi gyertyástánccal, énekkel és betlehemi játékkal is rendszeresen készülnek, de nem maradnak ki a programból a közös kirándulások és baráti találkozások sem. Székesfehérvár önkormányzatának nevében Horváth Miklós Csaba alpolgármester köszöntötte a születésnaposokat, örömét kifejezve, hogy a város legaktívabb csoportjai közé sorolható a Köfém Nyugdíjas Klub, azon belül pedig a tánckar, akikkel jó együtt lenni, mert mindig kiváló hangulatot teremtenek. Az alpolgármester Cserpalkovics András nevében emléklapot adott a tánckarnak, akik ezután szatmári táncokat mutattak be a közönségnek. Az ünnepségen támogatók levelet vehetett át többek között Székesfehérvár polgármestere, valamint Békési Ferencné, a körzet önkormányzati képviselője, aki korábban maga is a csoportban táncolt. Ugyancsak oklevéllel köszönte meg a tánckara Hovmet, az Arkonik és a Hídró, valamint a kisebb, de annál lelkesebb székesfehérvári cégek hosszú évek óta tartó támogatását is. Oklevelet vetett át Lopeszkiné Csaba Krisztina koreográfus és Mazák Gyula, a Köfém Művelődési Ház korábbi igazgatója is. 1996-ban még nem voltak hagyományai művészeti csoportnak, ám volt egy 120 fős, igen aktív nyugdíjas klubunk, melynek néhány tagja egy napon bejött az irodámba és kijelentették, hogy táncolni akarnak. Én próbáltam őket erről lebeszélni, hiszen többségük a Köfémben 40-50 évet húzott le több műszakban. S a tánc bizony kemény fizikai műfaj, de sarokba szorítottak és nem volt mit tenni, megalakult a tánckar, mondta viccesen Mazák Gyula korábbi igazgató, aki ezután Forgó Bélánál, a Köfém akkori igazgatójánál kilincselt támogatásért. A pénzt megkapta és megindult a felkészülés, a ruhák varrása, aztán a csapat egyre több helyen lépett fel és egyre több díjat hozott el. És ez a lendület a mai napig tart. A közösség 3 évtized után is töretlen lelkesedéssel folytatja munkáját. A jubileumi gála műsorban a Köfém Nyugdíjas Klub férfi kórusa is fellépett, majd Nagy Judit furulya szóval és énekkel köszöntette az ünneplőket. A közönség ezt követően a Pákozdi Népdalkör, a Csíkvár Nyugdíjas Egyesület néptánc csoportja, valamint a Táncolkodó Együttes műsorát is láthatta. A jubileumi ünnepség zárásaként természetesen maga az ünnepet, a Köfém Nyugdíjas Klub tánckara lépett fel, akik rába közé táncokkal koronázták meg a gálát. Egy nagyszabású chicagói, majd egy kanadai kiállítás után alig néhány hetet ért haza Székesfehérvárra az a korábban a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött egyedülálló késő bronzkori vért, amelyhez hasonlóból mindössze 2 van a világon. A különleges korróziónak és ellenálló ötvözetből készített páncélt, mely még egy kardvágás nyoma is látható, várhatóan 2027-ben mutatja be a látogatóknak a Szent István Király Múzeum. A speciális ládákban tért vissza nemrég a tengeren túlról Székesfehérvárra, a Krisztus előtt 12 12. században készült, két részből álló páncél, melyhez fogható teljes késő bronzkori vértből, mindössze kettő további létezik. Az elmúlt években igen sok anyagvizsgálatot végeztek a régészek a páncél korából származó bronzkori tárgyakon, és kimutatták, hogy ezeket bizony komoly összetűzésekbe használták. A bronzból készült kardok, lándzsák nagyon élesre voltak kalapálva, és ezekkel életveszélyes sérüléseket lehetett okozni. Ez volt a bronzfegyerek, kardok, tőrök, lándzsák fénykora. A mi páncélunk idejénél nem sokkal korábbiról, időszámításunk előtt 1250-ből ismerjük az első európai csatahelyszínt. Az észak-németországi Tollensföldben több ezer harcos csapott össze. A területen már eddig több száz ember maradványát találták meg, akiknek igen komoly fegyverek által okozott sérüléseik voltak. Helyezi időkeretbe a páncél korszakát és funkcióját Kovács Ágnes, a Szent István Király Múzeum régésze, aki Fejér megye a középső bronzkorának kutatásával is foglalkozik. Mint megtudjuk, a támadáshoz használt fegyverekhez képest a védekezést segítő páncélokból ugyanakkor nagyságrendekkel kevesebbet ismernek a régészek. Ennek oka az lehet, hogy a hatalmas munkával, hosszantartó kovácsolással, speciális ötvözetből készült vérteket, sisakot csak tényleg a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. Az elmúlt hétvégén és már a héten is több alkalommal riasztották a megye tűzoltóit olyan szabadtéri tűzesethez, melyeknél kerti égetés során terjedt el tovább a láng. Az aszály miatt a növényzet mindenhol rendkívül száraz, és az óvintézkedések ellenére is pillanatokon belül tovább terjedhet a tűz, amely sérülést és jelentős anyagi kárt is okozhat. A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közútmenti fásításokban, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Bár több településen helyi rendelet szabályozza a kerti hulladék égetésének lehetőségét, azonban sok esetben ezek az önkormányzati rendeletek azt is egyértelműen rögzítik, hogy a tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem engedélyezett. Egy kisebb célökés is elegendő a tűz gyors továbbterjedéséhez. Jólét, hivatás és lelki egészség, belső egyensúly megőrzése a mindennapokban címmel első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendezett szakmai konferenciát a tanárok, oktatók és segítő szakemberek számára a Székesfehérvári Szakképzési Centrum. A megjelenteket Cserp Alkovics András polgármester köszöntötte. A tanári pályára is jellemző magas elvárások, a felgyorsult tempó és a folyamatos készenlétet igénylő mindennapok miatt az oktatók munkájában a belső egyensúly megőrzése már kulcskérdés volt. Ennek fontosságára hívta fel a figyelmet a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban rendezett konferencia.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A KNTH Liga 5. fordulójában a szintén 4 pontos MTK látogatott az Albafehérvár KC otthonába. Az első félidőben a fehérvári lányok akarata érvényesült, és 3 gólos előnnyel fordulhatott az Alba. A második játék részben 14-14-nél Szabó Laura egyenlített az MTK-nak. Ekkor még 2 góllal el tudott húzni az Alba. A végjáték azonban a budapestieké volt. A végére az MTK 3 góllal is elment. Ugyan kijöttek a szoros emberfogásra az albás lányok, de ez sem állította meg Kuruc Ajdát.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedett azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem ötszörösére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100 ezer főre 37,9 helyett 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100 ezer férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100 ezer főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787 ezer férfi és 622 ezer nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97 ezer főt, utóbbi 93 ezer főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulás tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az aránya Milánói Egyetem kutatója, Carlo La Vecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a Párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több, a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Négy madár, ami inkább tűnik földön kívülnek, mint sem állatnak. Az állatok világa annyira érdekes, hogy az egész életünket kitölthetnénk azzal, hogy tanulmányozzuk őket, és még akkor is meg tudnának lepni. A kutatások szerint több mint 10.500 ismert madárfaj és 21.000 alfaj él bolygónkon. Közülük néhány úgy néz ki, mintha földön kívül lenne, néhány pedig nem csak a kinézetével, de a viselkedésével is tud meglepetést okozni.
1: Első, a királykeselyű. Na, ennek a madárnak tényleg fura kinézete van. A teste még egész normális, de a feje narancs és rózsaszín foltos. Fejét fekete lila szőr borítja, kivéve a feje tetejét, ahol van egy kopaszpiros folt. A csőrén narancssárga ragyák találhatók, és még ehhez párosul a pirosra kihúzott dőledő szem és a kék sál. Az életmódja szerint keselyű és dögevő. Mivel nagyméretű madár, a levegőben vitorlázik, hogy energiát spóroljon magának az elpusztult állatok kereséséhez. Táplálkozási szokásai miatt ez a madár nagyon hasznos a bolygónk számára, mivel kitölti az ökológiai rést, megelőzi a betegségek terjedését a dögök eltakarításával. A királykeselyű Mexikóban és Argentínában él. A legendák szerint nevét a majáktól kapta, akik a ragadozó madarat királyként tisztelték és üzenet közvetítőnek tartották Isten és ember között.
0: Második, a tarajos szirti madár. A nevéből lehet következtetni, hogy van taraja, de nem ezért a lista tagja. Egyedül az lehet az oka, hogy az egész madár narancsárga. Dél-Amerikában őshonos, a trópusi, szubtrópusi sziklás területeken él. A hímek csodás dísze a feltűnő taraj, amivel magukhoz vonzzák a nőstényeket. Párzási időszakban a hímek megvillantják színes tollazatukat, és különböző csalogató hangokat adnak ki. Párzás után a nőstények külön válnak, fészket raknak egy sziklás területen, és egyedül költik ki tojásaikat.
1: Harmadik, a galléros paradicsommadár. Ez a madár konkrétan úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, kivéve a türkiszkék szemét, farktollát és gallérját. Alapvetően nagyon apró, körülbelül 25 cm hosszú madár. Tollazata a fény 99,5%-át elnyeli. Új fajnak is nevezik, mivel viselkedésük nagyban eltér a többi madártól, udvarási táncuk és énekük is különbözik. A nőstények mérete, kinézete és formája is más, mint a hímeké. Nagyon érdekes madár, mely táncával és különleges megjelenésével valósággal hipnotizál.
0: Utolsó, az aranyfászám. Ez a királykeselyűnél is színesebb madár, teste piros, zöld, citromsárga, sőt még kéket is tartalmaz. A feje narancsárga és fura szakálla van, amely csak a feje oldalán nő. Kína középső részein őshonos, de megtalálható Nagy-Britanniában, Skócia délnyugati részein, Spanyolországban és Franciaországban is. Az egyik legragyogóbb színű madár hosszú farktollakkal. Érdekes, hogy a nőstény aranyfácán 9-11 tojást rak, amelyek 3 hét után kelnek ki. Az aranyfácán a szerencse és a jólét szimbóluma. Ezeknek a madaraknak hihetetlen képességük van a veszély érzékelésében. A gyönyörű aranyfácán sok állatkertben is látható,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teobá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabdajátékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabdajátékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yarddal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új-Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kína és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezőnk.
0: Ausztrália az orjász szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 orjász szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimer anyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: Táskarádió. Táskarádió.

0: Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós albumeladási határt. 2016-as debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták harmadik Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó album 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A dalokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chae-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manoval színpadi nevén Liza Tájföldön született 1990.

0: 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Lalisa albumával, amin a Lalisa és a Money dalai találhatók meg.
1: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyósülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk. Táskor.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szarfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani ezekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka. Az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazadik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni. Y'all ready?

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagy rész feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzott a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fehér SE, a Katona SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakavöcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kivimadár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guamiguvat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behurcolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elengedtek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, 3 fajt akar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köbő harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek 2 szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékkel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése és termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevet elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkronis szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkül Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: A magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok, kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben.

0: 95.5 Táskár Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élesített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, ha nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varázsok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Mielőtt még bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még soha nem betemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak

0: Univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
2: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
0: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
0: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
0: Isten?
1: Akár.
0: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
3: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
0: Ilyen kis dagadt ember, aki úgy számított.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
0: Sims.
1: De az csak egy játék.
0: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
3: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja? 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemen gyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ez a fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek, hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kis Pál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barney, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index...
2: A populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényező között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
3: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
3: És most, top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzott a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plan. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: All right.
1: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Egyre több amerikai aggódik az EMI rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat, számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Még a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az ultimátum Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt étele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Október 11-én vasárnap 13:30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Sickert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a városlakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Sickert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem érénkül meg. Napközben a felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BPM.

0: 2015-ben a roncsot az óceánfenekén fedezték fel.
1: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan felethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmények

0: Még hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
1: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
2: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurrikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
0: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írőnő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írőnő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia Beli Richmondban. Trilógia második része, Utóirat még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig koreai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestül felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében 5 fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean, két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittyt, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinsky-t Noah Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noah Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És Almi, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
0: De? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy ezért rendesen megérnék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ott lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána már kiderült?
0: Nem, ilyen még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárulta a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ez azóta ezzel poénkodunk így baráti körben. De akkor szerencséd van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként, Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, hogy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Tudás Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került. Amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-set pakolt egymásra. És csak azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: 97.5.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulás előnyeiről lesz szó.
1: Küszködés a nyelvtanulás. Ha idegen nyelveket tanulsz, az sokféleképpen teheti jobbá életedet azon kívül, hogy jól mutat az önéletrajzodban. Okosabbá és határozottabbá tesz, segít megelőzni az időskori demenciát, növeli a kreativitást és sok ajtót kinyit előtted.
0: Jobb nyaralási lehetőségek. Ha egy olyan országba utazol, aminek a nyelvét beszéled, azzal értékes tapasztalatokra tehetsz szert. Nincs is jobb, mint a helyiekkel kommunikálni, navigálni a saját utadat a városnézés során, vagy csak egyszerűen nyugodtan társalogni velük. Az idegen nyelvek elsajátításának nagy előnye, hogy sokszor nem csak az anyaországban beszélik, hanem sok egyéb területen is. Például spanyolul beszélnek Spanyolországban, Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában, Peruban, Chilében, Kubában és még jó néhány más országban.
1: Csökken az Alzheimer-kor és a demencia esélye. Számos vizsgálatot végeztek az idősödő korosztály tagjai között, hogy felmérjék a pénz, a nem, az iskolázottság, a családi állapot és nyelvtudás vajon hatással van-e az időskori demencia kialakulásában. Az eredmények egyértelműsítették, hogy eltérő mértékben, de valamennyi komponens befolyásol. A legnagyobb eltérést a nyelvtudás területén tapasztalták. Azoknál az embereknél, akik csak az anyanyelvüket beszélték, 71 éves korban jelentkeztek az első tünetek, míg a két vagy több nyelvet beszélőknél 75 és fél éves korban.
0: Jobb tanulóvá válsz. Ha már elsajátítottál egy idegen nyelvet, akkor a tanulási mechanizmus megjegyzi az agyad, így egy további nyelv megtanulása sokkal egyszerűbb lesz. Sőt, képes arra is, hogy a mechanizmus egy részét más ismeretek elsajátításánál felhasználja, hatékonyabbá téve ezáltal a tanulást.
1: Élvezd a kultúrát és változatos életet. Ha beszélsz egy idegen nyelvet, akkor lehetőséged nyílik a műalkotások megtekintésére eredeti nyelven is. Nem kell néha kétes minőségben szinkronizált filmeket nézned, vagy lefordított könyveket olvasnod. Megízlelheted az eredeti mű szépségeit, legyen az akár a Star Wars 8 trailer, vagy éppen francia rap, a legjobb verzióban élvezheted azokat.
0: A fejlődés boldoggá tesz. Ha az ember elmondhatja magáról, hogy valamit megtanult, tehát jobbnak és többnek érzi magát, mint tegnap vagy tegnap előtt, akkor ez feltétlenül gazdagítja lelki életét, hiszen a boldogság egyik legfontosabb kritériuma a folyamatos fejlődés. A nyelvtanulás lehetővé teszi, hogy elkönyvelhess olyan kisebb sikereket, mint hogy megint megtanultál egy új szót, le tudsz írni egy tökéletes mondatot, vagy jól meg tudod oldani a házi feladatod. Ugyanakkor a fejlődés soha nem áll meg, és egy napon azon kapod magad, hogy sikeresen megértesz egy mozifilmet, feszengés nélkül kommunikálsz az adott idegen nyelven, vagy gondolkodás nélkül írsz levelet. Ilyenkor az ember önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
1: Frissen tartja és fejleszti az agyat. Számos kutatás bizonyítja, hogy a nyelvtanulás még idősebb korban is nagyon hasznos, ugyanis olyan idegpályákat ingerel, melyek használatával javul a memória. Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen a nyelvtudáshoz rengetegféle készségre van szükség. Először is a memóriára, a szavak és szabályok izben tartásához, azután a nyelvtani szabályok helyes alkalmazása logikát és kombinációs készséget igényel. Úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy a nyelvtanulás agyad egészségéhez is hozzájárul.
0: Hobbiaidat új szintre emeli. Bármely idegen nyelv, de főként az angol esetén érvényes, hogy hobbiaiddal kapcsolatban információk végtelen tárához juthatsz az interneten. Gyakran előfordul, hogy a számodra szükséges információt olyan szakkönyvben vagy szaklapban találod, mely magyarul nem jelenik meg. Ilyenkor felbecsülhetetlen, ha legalább konyha nyelven beszélsz, és így egy szótár segítségével már egész jól kimazsolázhatod a téged érdeklő részeket.
1: Új kultúrákba nyerhetsz bepillantást. Abban a pillanatban, hogy idegen nyelv tanulására adod a fejed, egy teljesen új világ nyílik ki előtted. A legtöbb tankönyv ugyanis középpontba helyezi az adott nyelvhez tartozó kultúra megismerését, továbbá egy anyanyelvi tanár ugyancsak hiteles és érdekes információforrás. Számomra mindig is ez volt az egyik legnagyobb vonzereje az angolnak, a franciának, a spanyolnak, sőt még a németnek is. A nyelven keresztül sokszor úgy éreztem, hogy az adott nép gondolkodásmódjába és szokásaiba is betekintést nyerhetek. Minél több információhoz jutottam, annál éhesebb lettem az újabb és újabb érdekességekre.
0: Könnyebb kapcsolatteremtés és tartás, hatékonyabb kommunikáció. Akadozó, kétértelmű kommunikációval elég nehéz kapcsolatokat létesíteni és ápolni. Ha viszont megfelelően beszéljük az adott nyelvet, akkor mindjárt máshogy tudjuk megértetni magunkat, akár a munkahelyen, akár egy internetes fórumon. Például egy francia főnök nagyon is tudja értékelni, ha az ember franciául próbál vele szót érteni, ahelyett, hogy angolul kellene beszélnie. Ráadásul, ha több nyelven beszélsz, biztos, hogy sokkal több munkalehetőség tárul majd fel előtted, hiszen manapság nagyon keresettek a sok nyelven beszélő emberek. Főleg, ha az angolon kívül még tudsz valami különleges nyelven is, ahogy nem mindenki tud. Például francia, kínai, koreai, portugál, stb.
1: Segít, hogy barátokra lállj! A nyelvtanulás folyamán lehetőséged van hasonló, vagy éppen teljesen más érdeklődésű, korosztályú emberekkel megismerkednek. Ez pedig rengeteg lehetőséget rejteget új barátságok kialakítása szempontjából. Ha pedig már kezdesz a kiszemelt nyelven beszélni, akkor eljött az idő arra, hogy az adott ország vagy országok szülötteivel is felvedd a kapcsolatot. A lehetőségei tényleg végtelenek. Levelezés, online chat, internetes fórumok, külföldi nyelvtanfolyamok és Magyarországra érkező külföldiek. Nem csodálatos belegondolni, hogy egy idegen nyelv elsajátítása mennyivel több potenciális barátot eredményez.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Bercevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyves játékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mit található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni. Ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a

19-én Jakub Cseh Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípus

0: sokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroXM, Dexam vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor előse veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Podhorszky Sára és Fein Liliana. A mai adásban egy érdekes filmről fogunk beszélni.
1: Az emberek többségének nem mondanak sokat az animék, de azért is olyan különlegesek. A film, amiről ma szó lesz, az a Koe no Katachi, vagyis a The Shape of Voice. Történetünknek két főszereplője van, Ishida Shoya és Nishimiya Shoko. Az egész cselekmény még általános iskolába kezdődik, mikor is Ishidáik osztályába egy új lány érkezik. A lány bemutatkozása meglepően szokatlan, ugyanis egy füzetet tart fel, amiben mondatok vannak írva, és arra kéri osztálytársait, hogy ennek segítségével kommunikáljanak vele. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Ez nagyon egyszerű válasz, ugyanis Nishimiya süket.
0: Eleinte mindenki kíváncsian kezeli a lányt. Próbálnak vele barátkozni, viszont amint ráeszmélnek, hogy a lány helyzete hátrányba taszítja őt, így őket is. Ennek hatására többen kezdik a háta mögött kibeszélni, és ugyanígy bántani kezdik. A zaklatások fő kitervelője Ishida. Nishimiya több hallókészülékét elrontják, és ezek nem 2 forintba kerülnek. A lány sokszor nem érti ezeket a cselekedeteket, és ezért ő továbbra is barátkozni szeretne az osztálytársaival sikertelenül. Ezek a bántások addig fajulnak, hogy végül a szülőket is be kell vonni. A balhé nagy részét Ishida viszi el. Annak ellenére, hogy mindenki más ugyanígy bántotta a lányt. Sőt, ráfogják szinte az egészet.
1: Így Ishida és a családjának kell visszafizetni a hallókészülékek árát. Ezek után ugyanúgy telik az idő, és Ishida tetteinek nagy következményei lettek. A többi jelenetben már a középiskolás Ishidát láthatjuk. Minden dolgát eladta, és ezzel fizette vissza édesanyjának a hallókészülékek árát. Később megpróbálkozik elvenni a saját életét is, ami szerencsére nem sikerül a fiúnak. Az idők során Ishida megtanulta a jelbeszédet, és a sors úgy hozza, hogy újból találkozott Nishimiyával. A fiú élete pedig új értelmet nyert így neki. Elkezdenek barátkozni, kisebb-nagyobb nehézségek árán, de szépen lassan csodás barátságot építenek ki egymás között.
0: A film nagyon jól bemutatja azt, hogy miként bánik a társadalom a hátrányosabb helyzetben lévő gyerekekkel, mennyi problémájuk van, és meg annyi belső démonuk is. A karakterek nagyon jók, viszont ott vannak azok is, akiket nem feltétlen fogunk kedvelni a film alatt. Az animé 2 órás, pontosabban pedig 130 perces. Rengeteg síros rész van benne, így nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, viszont tanulságos és elgondolkodtató is egyben. Sok kézjelet el is lehet sajátítani a film alatt, mivel sokat használják, ilyen a sajnálom. Illetve még találkozunk az együtt szóval. Ha pedig van 2 szabad órád, érdemes megnézni. Sára, te mit szeretsz legjobban ebben a filmben?
1: Igazából minden nagyon tetszik az animében, mivel megfogott. Ugye nagyon szeretem a romantikus vagy sírósabb animéket is, a rajzolása is nagyon gyönyörű, lágy színekkel dolgoznak benne, és úgy maga az egész összkép nagyon szép és csodálatos. Szóval tényleg ajánlom, és nézzétek meg!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motor gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000-et gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből másfél millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője, több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, más néven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítanak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűg az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójába vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fehér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem érénkül meg. Napközben a felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kivi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne a híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai struccok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt, mután zsiráfcsirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
1: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
0: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
1: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
0: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
1: A következő a vörösfarkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörösfarkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörösfarkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felcsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörösfarkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
0: Az utolsó az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állat test hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
0: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a 8. hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk a legalább két idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Atina?
0: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat. 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsgálatra rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszatok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk. Gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztály közösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartás zavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoport dinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változás tapasztalhatunk majd.
2: Sztorik, pletykák és a te szerint. Ez a Hely.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy másnéven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A Szemészeti Klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UVA-t és az UVB-t. Az UVB általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UVA-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szemszaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a Szemészeti Klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb. Hiszen ma már minden optikai termékbe rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.
2: A te rádiód. Táskarádió.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy elég nagyok legyenek a betűk. Az előnye, hogy magammal tudom vinni. Az e-book. Az e-book valamilyen szinten hasonlít a papírkönyvhöz, mert ugyanúgy hordozható. Abban azonban eltér, hogy egy e-book olvasón több száz könyvet is magammal tudok vinni. Pont ezért szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg, akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengéllátóként is. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Stranger Things és az Enola Holmes sztárja, Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A Nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésző brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Vinny, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Vinny nagyon megijedt, és elkezdett keserbe sinogatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerek szereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vajon hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Will, Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hely.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az EMI rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat, számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Még a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az ultimátum Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemeltétele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata, én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Október 14-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. október 14-én. A mikrofonnál Winterdia, és visszatérő vendégünk, aki ide járt a suliba, Klóbalog Rozi. Szia!
1: Hello, szia, Dia!
0: Rozi, drága, azért érkeztél, mert ha jól tudom, akkor saját kiállításod nyílik, és ezzel kapcsolatosan beszélgessünk egy kicsit. Mi ez a kiállítás, miről szól, és mit csináltál te?
1: Tulajdonképpen én már nagyon-nagyon régóta szoktam rajzolni, és most már összegyűlt annyi művem, és olyan minőségű, hogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje ezt megmutatni a világnak. Az én alkotásmódom eredetileg, hát csak ilyen lemásoltam egyszerű mintákat, gyakorolgattam, végül ezekből fel tudtam építeni a saját kis stílusomat, a saját kis világomat. Őszintén szóval szerintem én így tudom a legjobban kifejezni magamat, hogy én ki vagyok, milyen az én kis lelkem, milyen a lelkem összetétele, és ez nagyon-nagyon látszik a rajzaimon. A Székesfehérvári Múzeum Caféban lesz egyébként ez a kiállítás, 26 művem lesz kiállítva, vegyesen fekete-fehér lesz színes, illetve egy darab festményemet is kiállítom. Azért a Lélekcseppek címet kaptam, mert ahogy említettem, én így fejezem ki magam, ezek azok, amik a lelkemet a legjobban visszatükrözik, és szerintem ennél találóbb név nem is kell, mert tényleg a lelkem kis cseppjei lesznek kint a falon. Nem minden rajzomnak van címe. Szerintem a legérdekesebb része ennek a kiállításnak az lesz, hogy van legalább 7 olyan rajzom, amit bizonyos zenék ihlettek meg, mivel a zene nagyon fontos része az életemnek a rajzolás mellett. Ezek alá ki lesz helyezve egy kis Spotify kód, amit majd be lehet olvasni, és akkor ezáltal is mélyebb betekintést lehet nyerni abba, hogy az én kis lelkem milyen, és a zene milyen hatással van rám pontosan. Magának a kiállításnak lesz egy nagyon szuper kis kiállítás megnyitó műsora. Nemes János, mondjuk úgy unok a testvérem, fog szavalni, az én saját verseimet fogja elszavalni, rövidebbeket, inkább csak én kis szösszeneteket, illetve Harci Zsolt, ő egy zenész, férfi, gitározik és énekel, ő fog akusztikus kis mini koncertet adni majd, vegyesen 90-es évek slágereiből grand zenéket fog majd játszani nekünk, illetve majd nyilván én is mondok ott pár szót arról, hogy ez a kiállítás miféle, hogy jött létre, stb.
0: Most például, ahogy így mondtad, hogy lélekcseppek, hogy elképzeltelek, hogy van egy élethelyzeted, és akkor rajzolsz, kirajzolod magadból, ezt jól gondolom? Tehát az örömöt, a fájdalmat, a mélypontokat, a barátságokat, a kötődéseket, tehát hogy minden, ami benned van, azt így rajzban fejezed ki?
1: Nem mindig rajzban, mert én írok is, ugye? Sokszor az írásaimban szoktam a konkrét érzelmeimet megfogalmazni. Rajzban inkább az aktuális, nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam meg jól, az aktuális fantáziavilágomat, az aktuális képeket ábrázolom, amik a fejemben vannak, amik a lelkemben vannak. Ezért van az, hogy sok rajzom igazából nem egy konkrét kép, hanem így úgy van összerakosgatva kis elemekből, különböző stílusokban sokszor. Ez mindig az aktuális kis festmény, vagy kis fotó a fejemből. Aha. Ezt most így értettem elsősorban, de nyilván tudják befolyásolni az érzéseim is ezeket nagyon sokszor. Mert vannak olyan rajzaim, amikkel, mit tudom én, van valami szomorú motívum, amiben megjelenik esetleg a fájdalom, az öröm, stb.
0: De hogy például én néztem párat ezekből, meg láttam is a korábbiakat, nem kerestek fel azzal, hogy fú, én szeretnék egy tetoválást, rajzolj nekem valami mintát?
1: Ilyenre többször is sor került, hogy megkerestek. Az más kérdés, hogy volt olyan, hogy aztán nem válaszoltak, hogy mi lenne a nagyjából elképzelés, de például most friss dolog, édesanyám egyik barátja, aki nekem majdnem, hogy pótapukám, megkeresett körülbelül még hát másfél éve azzal, hogy szeretne egy tetoválást, és elmondta, hogy mi lenne, hogy nagyjából az elképzelés, mondta, hogy az újjászületés, hogy a saját LKG-jának a görbéjét is szeretné ezen a rajzon látni, és hogy az én, abszolút az én stílusomban, hogy nem grafitos rajzot szeretne, rám bízza, hogy rakok-e bele színeket, vagy csak meghagyom fekete-fehérnek, hogy rám, tényleg a fantáziámra bízza, és akkor várja ezt a mintát. Uh-huh. Megrajzoltam neki, és most nem tudom, egy-két hónapja fel is varratta magának. Kicsit át lett alakítva, de az alapötlet az nagyon jól megmaradt, meg az alapstílus, és ő például mondta, hogy a szignomhoz nagyon ragaszkodott, és még azt is felvarratta a karjára.
0: Ó, hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és akkor meg volt az első áttörés ilyen szempontból is.
1: Igen, igen, és ez is majd ki fog kerülni, ez a rajz, uh-huh. A tetkó, mint a falakra. És ki is fogom helyezni alá magáról a tetkóról készült fotót, hogy igen, van ilyen is, lehet ilyet is, meg hozzám bármikor bizalommal fordulhatnak, beszéljük meg, mi az elképzelés, nagyon szívesen segítek.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz ez a Hello, benne pedig vendégünk Klók Balogh Rozi, akinek kiállítása nyílik a holnapi napon. Gondoltad volna valaha, mit tudom én, egy matek órán, amikor rajzolgattál, mert biztos volt olyan, mosolyog, hogy így egyszer kiállításod lesz?
1: Álmodoztam csak róla, mert számomra a rajzolás sosem kapott akkora teret, mint mondjuk az írás, mert az írásaimmal sokkal előbb úgymond befutottam, most ezt így idézőjelesen értem, előbb jelentek meg írásaim, mint az, hogy én valaha kiállítással kezdtem volna foglalkozni. Ez csak ilyen álom volt, egy messzi terv, és igazából körülbelül egy évvel ezelőtt jött ez nekem, hogy igazából Fehérváron bőven van tér, ahol meg lehetne ezt valósítani. Van bőven olyan rajzom, és egyre jobb rajzaim vannak. Akkor miért is ne? Valósítsuk meg az álmomat. Először, most nem tudom ezt mennyire lehet itt elmondani, tudom, hogy bizonyos közegekben csak protekciósan lehet megoldani a kiállítást, viszont én már próbáltam ezt protekció nélkül intézni, több-kevesebb sikerrel. Azt most nem mondom el, hogy végül hogy fog megvalósulni. De
0: titok? Kulisszatitok.
1: Kulisszatitok, hogy fog megvalósulni, de igazából nem kellett sokat küzdenem érte. Hálainak nagyon nyitottan fogadták az én rajzaimat, az én stílusomat, mert tisztában vagyok azzal, hogy a rajzaim stílusa, mivel nem, ilyen kimond, nem hagyományos, nem ilyen csendéletek, nem grafita, nem szénnel készülnek, ezért sokkal megosztóbbak, mint egy nagyobb művésznek az alkotásai, és nagyon-nagyon köszönöm szépen Palatinus Endrének, hogy a Múzeum Caféba befogadja az én kis lelki világomat, meg az én műveimet. Nagyon örülök, hogy ilyen nyitott, és egy fantasztikus ember, szerintem egy nagyon jó helyet is működtet, szóval tudom amúgy mindenkinek ajánlani a Múzeum Cafét, hogyha csak ki szeretne kapcsolódni egy este folyamán.
0: Igen, mert valószínű, hogy ők is úgy vannak vele, hogy támogatják azokat, akik mások. Tehát nem kell beállnod a sorba, és egyébként a művészetben pontosan ez a lényeg, nem, hogy valami újat mutass, hogy más legyél. Tehát, hogy most bocsánat, hogy ezt mondom, de egy dallamot el lehet játszani rokkosan, repesen, tehát többféle stílusban. Miért ne lehetne rajzolni is többféle stílusban, és ugye egy Rozi stílusban akár egy tetoválást csináltatni, szóval ez tényleg nagyon jó dolog. És te is pontosan az a kategória vagy, aki még nem feltétlenül biztos, hogy mondjuk ebbe az irányba akarsz elmenni, hiszen más irányba is mész, ha jól tudom, zenélsz is.
1: Igen, zenélek, most már abból jobban visszavettem, mert most már csak szólóban nyomom. Ugye eddig zenekarban voltam, viszont az véget ért az a korszak az életemben. Sajnos vagy nem, sajnos ezt még nem tudtam eldönteni őszintén szólva, de igen, foglalkozom zenével. Gitáron játszom, énekelek, szoktam dalokat is szerezni. Szerintem a dalaimon, a saját kis hangulatomon kívül egyébként nagyon visszajön az, hogy milyen stílusú zenéket hallgatok, kik azok az előadók, akik nagyon meghatározóak számomra, azt nem kiválóan visszatükröződnek ezek a dalaimon keresztül. Már egy ideje nem született dal, de most megint kezdek találni egy ilyen kis utat a gitáromon. Szerintem abból még lehet valami, de erről nem nagyon akarok beszélni, mert ez még nagyon-nagyon kezdetleges. De továbbra is fontos nekem természetesen.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig Klokbalog Rozival beszélgetünk arról, hogy mennyire sok oldalú, és hogy milyen fontos a zene az életében. A zene szeretete az azért otthonról jött, nem? Tehát, hogy édesapád és édesanyád is imádják a zenét, és azért ilyen Guns N' Roses-től elkezdve, tehát az ilyen régi klasszikus rock bandáktól elkezdve, szerintem Rammstein, mindent felsorolhatnék, tehát ezeket te mind megkaptad. Ez meghatározza az életedet?
1: Nagyon is, nagyon is. És hihetetlen inspiráló erő tud lenni, akár maga a Rammstein, sőt, maga a Lindemann. Van olyan rajzom, amit konkrétan a Lindemannnak az egyik száma ihletett. Mert a zenéket én nem elsősorban zeneileg nézem. Nekem a szöveg sokkal fontosabb tud lenni. Jó, nyilván, hogyha most van egy szép szövegű mulató zene, őszintén szóval azt nem tudom amúgy komolyan venni, de alapjáraton én mindennek a szövegét nézem. Ezekben a metal számokban is elsősorban a szöveget figyelem, hogy van-e valami mélyebb üzenete annak a számnak. És általában egyébként van. Nem csak hörgés, nem csak zúzás, nem csak brutál dobszólók, hanem általában sokkal több. És ez számomra nagyon-nagyon meghatározó tud lenni. Nagyon sokszor megihlet, inspirál, kicsit rávezet arra, amit még én se ismerek. Segít megtalálni az utam sokszor. A kifejezés módomat, szóval igen, nagyon meghatározó.
0: És ezért is kezdtél el egyébként gitározni? Tehát ez volt az egyik inspiráció a zene irányában?
1: Nem. Simán meg szerettem volna tanulni valami hangszeren játszani, ez még ugye nagyon-nagyon régen volt, még talán negyedikes voltam, vagy harmadikos. Fuvolázni akartam, csak amikor megtudtam, hogy kell hozzá furulyán játszani, akkor azt mondtam, hogy nem.
0: A furuljától mindenki visszajog, nem értem miért.
1: Én is. A testvérem szokott otthon nekünk furuljázni, hát egymást szoktuk mindig szivatni az ilyen dolgokkal, ő is inkább az én szivatásomra használja. De úgy jött a gitár igazából, hogy mondta, hogy neki van egy gitárja a padláson, és hogy mi lenne, ha gitározni tanulnék meg. Oh. Mert hogy van gitár hozzá, keresünk egy gitártanárt, az jól van az úgy. Hát mondom, oké. És akkor lehozta a gitárt a padlásról, elvitte, felújítatta, és akkor beirattak egy gitártanárhoz, meg szolfésra, és akkor igazából így jött, ott egy évet tanultam gitározni nála. Ő ugye nagyon klasszikus volt, ő ilyen etüdőket tanított nekem, fokozatosan tanította a kottaolvasást, az, hogy a hangokat hol találom meg a gitár nyakán, hogy ő tényleg ilyen nagyon klasszikus volt, aztán iskolát váltottam, emiatt hozzá már nem jártam. Végül a Krevici Gézához kezdtem el járni gitározni. Ő a Hungarikum együttesnek a gitárosa, ugye? Ő egy sokkal szabad szelleműbb oktatóm volt, és egyébként szerintem neki köszönhetem azt, hogy így a stílusomban jobban tudok mozogni így a zeneterén most, ez lehet nagyon furán hangzik, de hogy ő mutatott nekem mondjuk, hogy olyan trükköket, meg praktikákat a gitáron, amiket én nagyon-nagyon nagyon nagy előszeretettel alkalmazok, amikor zenélek, és sokszor ezek is segítettek abban, hogy megszülessen egy dal.
0: Igen, mert ugye meg neked is meg kell találnod a saját stílusodat. Tehát, hogy, és ez nehéz, hogyha például én nem tudom a hangokat, tehát akkor elég sajátos lenne az én stílusom, kaotikus valami, de hogy igen, az alapok nagyon fontosak, de hogy aztán kialakulj, hogy szabadon tudj alkotni, az ez fontos, hogy megtanulod. Nagyon jó.
1: Igen.
0: És ha most választanod kellene, ez egy nehéz kérdés, írás, zene, vagy a rajzolás, akkor tudnál választani?
1: Hát, szerintem nem. Őszintén szóval nem. Nálam nagyon hangulatfüggő az, hogy melyikhez nyúlok. Élethelyzet és hangulatfüggő az, hogy melyikkel foglalkozom jobban. Ezért őszintén szóval nagyon sokszor van az, hogy egy évemet, hogyha visszanézzük, akkor éle lehet osztani hónapokra, hogy ezekben a hónapokban többet rajzoltam, ezekben a hónapokban többet írtam, itt inkább zenével foglalkoztam, hogy nálam nagyon élethelyzetfüggő. Ez a dolog, hogy éppen melyiket preferálom, de mondjuk úgy, hogy így megvan a balansz. Például volt olyan, hogy hónapokig nem rajzoltam. Mert nem éreztem azt, hogy én most le tudok ülni, és akkor le tudom rajzolni azt, ami bennem van. Általában amúgy sokszor egyszerűbb az íráshoz nyúlni, mert ott van a kezemben a telefon, vagy mindig van előttem egy papír, mivel suliba járok, vagy van egy tollam, sokszor van az, hogy csak így a füzet oldalára így leírom éppen azt, amit akkor érzek. Szóval tényleg az mindig élethelyzet függő. De mondom, megvan a balansz.
0: Tehát nem tudnál választani, jó? És hogy most mit csinálsz, mit tanulsz még amellett, hogy művészkedsz, hamarosan kiderül itt a 97.5-ön.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello Benne vendégünk Lókbalók Rozi, aki a Lencses Kornél gimnáziumban érettségizett, és itt a nagy kérdés, hova tovább? Hát művészi irányra gondoltam én, hogy majd elindulsz, és ehhez képest elmentél az ELTÉ-re. Mit csinálsz te most ott?
1: Kérem szépen, én az ELTÉ-n vagyok, igen, másodéves régész hallgatóként.
0: Őrület, hogy jött ez?
1: Viccen kívül én pszichológiára készültem. A B-tervem a régészet volt. A régészetnek az első gondolata az még alsós koromban jött, hogy így lennék régész, mert izgatott ez, hogy koponyákat kiásni, de állat.
0: De innen indult.
1: Igen, de még nagyon-nagyon picike voltam. És akkor az volt, hogy a pszichológia érdekelt a legjobban, meg az embernek úgymond ez a pszichés működése. Viszont mondtam, hogy kell valami, mindenképp valami kis mankócska, és így gondolkodtam, hogy az mi lehetne. Azt vettem észre, hogy nagyon jól megy a töri, nagyon szeretem a törit. Mondjuk szerintem ez köszönhető a láncos töri oktatásának is, és nagyon szuper tanárom volt, köszönöm szépen innen is egyébként. És akkor a legmeghatározóbb napja a döntésemnek szerintem az edukáció volt 2025. januárjában, ahol beszélgettem pszichológiás hallgatókkal, meg régész hallgatókkal egyaránt. És akkor mindegyik ők elmondta nekem, hogy hogy néz ki a képzés, milyen egy év, milyen lehetőségek vannak, hogyha azt a szakot választja az ember, vagy oda fel is veszik. És akkor így kijöttem az edukációról, mondom, na majd elmegy pszichológusnak, mondom, biztos, hogy nem. Hát ugye a pszichológia képzés jóval egy szárazabb, töményebb szak.
0: Sok elmélettel,
1: kevés gyakorlattal, míg a régészet olyan, hogy ott nagyon jó az aránya az elméletnek és a gyakorlatnak. És mondtam, hogy annyira szuperül hangzik, hogy legyen ez az A-terv. A B-tervem a turizmus lett ezután. Az is csak ilyen mentővnek, hogyha...
0: De teljesen letetted a pszichológiát, mert hogy annyira száraznak tűnt.
1: És nem bántam meg. Az első évem az kicsit döszögös volt, magánéleti okok miatt is, meg be kell szokni az egyetemre, hogy az olyan közeg, hogy oda igenis be kell szokni.
0: Mi volt a legfurcsább? Mi volt, ami miatt azt érezted, hogy ez nehéz?
1: Hát például az, hogy ott sokkal jobban el volt eresztve a kezünk, hogy ott igen, sokkal jobban utána kellett menni annak, hogyha valamit meg akartam tudni. Magunktól kell rájönnünk arra, hogy mit hogyan kell csinálni, hogy működik a rendszer. Nyilván az is fura volt, hogy sokkal nagyobb az évfolyamunk, hogy sokkal több emberrel vagyok egy órán, mint mondjuk a gimiben. Ez nekem nagyon szokatlan volt. Szokatlan volt először az is, hogy dupla órák, hogy ott egy óra az másfél óra alsó hangon. Szóval minden, amiben eltér a gimitől, az volt számomra nagyon fura, amit meg kellett szokni. De igazából a második fél évben, mivel már tudtam, hogy mi van, mi vár rám, nagyjából megspecializálódtunk. Én egyébként róma és antik speces vagyok most. Rómával foglalkozom, és az antik görög kultúrával. Utána már különösen jó lett, mert akkor csak azzal foglalkoztunk, ami érdekel, ugye olyan óráim vannak azóta is, amikre nagyon szívesen bejárok, nagyon szívesen hallgatok róluk. Nagyon-nagyon szeretem egyébként a tanáraimat, akik tanítanak, mert nagyon emberségesek, nagyon segítőkészek, bármit meg lehet velük beszélni, illetve így most van egy kisebb, zártabb közösségünk még így a szakon belül, ugye, akik mi ezen a két specen vagyunk, ugye ugyanazok az emberekkel vagyok minden nap. Szóval számomra ez például sokkal komfortosabb így.
0: Abszolút érthető. És akkor most, ha te erre specializálottál, az azt jelenti, hogy ebben a korban iszonyatos részletességgel újra átveszitek a törit, hogy mi mikor történt, és annak milyen régészeti jelenségei lehetnek? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Mi mindig azt mondom, hogy mi nem magát a törit tanuljuk, hanem a törinek a kézzel fogható részén. Minket nem az érdekel, hogy mi történt, miért történt. Minket az érdekel, hogy mit használtak, mit vettek föl, mit vittek magukkal, mi volt náluk, mivel harcoltak, mivel szállították, hogyan csinálták minket, ez foglalkoztat, nem a politika része. Uh-huh. Hogy a háború, aminek megtaláljuk a maradványait, hogy az miért tört ki. Nem, minket az érdekel, ami a földben van. Uh-huh. Amit ott mi kiásunk, amit mi ott megmosunk, amit mi ott elemzünk, nekünk az a fontos.
0: Azt szokták kérdezni, hogy a régészek, ugye, hát ők konkrétan, amit elmondtál, hogy megtaláltok egy területet, feltárjátok, ugye nagyon aprólékos munkával kell, hogy ne sérüljenek azok a dolgok, amiket találtok. Van még olyan terület, ami ezek szerint feltárható? Mert ugye általában ez a nagy kérdés, hogy mit lehet még találni? Ezek szerint van?
1: Igen, tökéletes példa Brigéció, ugye Komárom és környéke, több évtizede tárják föl, és még mindig nincs teljesen feltárva. És igen, vannak újabb és újabb lelőhelyek, folyamatosan rengeteg ásatás van. Uh-huh. Igaz, hogy nyilván nem feltétlen csak Róma és antikor koros irányultságú, de rengeteg olyan terület van, amit most kezdenek csak el feltárni, még országon belül is, nem csak országon kívül.
0: És ha te erre specializálottál, az azt jelenti, hogy amikor majd végzel, akkor te ennek a területnek leszel a szakértője. Tehát, hogyha mondjuk lesz egy ilyen régészeti feltárás, és rájönnek, hogy ez egy római kori, akkor téged fognak hívni, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy tudsz ebben majd dolgozni?
1: Természetesen én mehetek bármilyen más milyen ásatásra is, mehetek ugyanúgy akár őskoros ásatásra is rómaiként, de nyilván mondjuk azt, hogy előnyt jelent, hogyha van valaki, aki a római korból penge, vagy az antikorból penge, hogyha valami olyat találnak, de ez nem kizárólagos ok. Hogyha van egy ásatás, én jelentkezhetek ugyanúgy, örülnek neki, van segítségük, megpróbáltam attól még ugyanúgy beazonosítani a talált tárgyakat. Szóval ez maximum csak egy ilyen plusz segítségként jön ez a szakosodás. Nekem olyan szempontból van szerencsém, hogy mondjuk úgy családom belül, tágabb családom belül van régészeti cég, van régész, és rajta keresztül én például el tudok menni dolgozni ebbe a cégbe, ahol szintén nagy szeretettel és tártkarokkal várnak minden régészt. Egyébként rengeteg hallgatótársam dolgozik náluk, jár velük ásni. Ha minden igaz, akkor én itt meg fogok tudni majd telepedni, de nyilván nem tudjuk még, mit hoz a jövő. Ezen kívül egyébként, hogyha valaki elmegy egy régészeti szakra, a Nemzeti Múzeum szokott nagyon sokszor ilyen ásatásokat szervezni, ott is nagyon szívesen látják a régészeket, régész hallgatókat is akár. Tényleg mindig van valami kis lehetőség, van egy meghirdetett ásatás, ahova el lehet menni. De szerintem nyilván érdemes valami ilyen hosszabb távú megoldást keresni, hogyha az ember meg is akar élni belőle.
0: Hát nyilván, mert ugye kell hozzá egy elhivatottság, egy hívó szó, hogy nekem ez a szakma kell, de hogy azért meg is kell tudni belőle élni. Innen folytatjuk a beszélgetést, itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig vendégünk Lóg Balogh Rozi, akinek kiállítása nyílik a héten, és amellett, hogy művészkedik, amellett természetesen tovább tanult a gimi után, az ELTE-re jár méghozzá régészet szakra, és ott tartottunk, hogy gyakorlat. Jól értem, akkor gyakorlatot is kell szereznetek, tehát akkor gyakorlati időt kell tölteni valahol? Ez meg van szabva. Aha, és azt te intézed, hogy hol?
1: Lehet azt is, hogy én megkeresem mondjuk akkor ezt a céget, és akkor elmegyek hozzájuk, ők lepapírozzák nekem, szerződést kötnek az egyetemmel, nyilván így is lehet, de egyébként az egyetem biztosít. Aha. Például Brigécióba mennek gyakorlatozni egyébként a régész hallgatók elsősorban, mert ugye, ahogy mondtam, ez egy nagyon nagy feltárás, egy nagy szabású feltárás, ott mindig van jó sok munka, ezért ez mondjuk úgy az egyetemnek ingyen munkaerő, a hallgatóknak meg gyakorlati lehetőség, biztosítják a szállást, az étkezés, stb. De nyilván, hogyha valaki máshol szeretné megoldani, akkor nyitott erre is az egyetem.
0: És azt el tudod képzelni, hogy mondjuk egy 10 év múlva külföldön régészkedsz?
1: Persze, gondoltam erre, meg ugye például az említett céggel Ausztriában is tudok menni dolgozni, mert nagyon sokat ásnak Ausztriában,

0: Ők javarészt szinte ott ásnak, meg ők azért kaptak már nagyobb melókat, akár Németországban is, meg voltak, Irakban, Iránban voltak ásni, szóval igen, elbírom képzelni, és van is rá lehetőség, de szerintem akár a Nemzeti Múzeumon keresztül is lehet ilyet, vagy tényleg figyelni kell a kis kapukat.
1: Értem. Jó, és az egyetemi élet az milyen?
0: Nagyon pesgő, nagyon sokan vagyunk. Egyébként a mi évfolyamunk a legnagyobb. Kis érdekes info, hogy a mostani évfolyam is a fele csak a mi évfolyamunknak. Szóval a mi évfolyamunk az a legnagyobb. Nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle helyről, tájról jövünk. Ez az egész egyetemre vonatkozik. Uh-huh. Egyébként de mindig vannak programok, mindig van valami esemény, hát ugye az kampuszon belül van egy kocsma.
1: Jajaj.
0: A könyvtárklub az
1: úgy hívjuk, hogy könyvtárklub.
0: Ez a neve. Te viccen kívül.
1: Nagyon jó.
0: Ez a neve a helynek.
1: Otthon azt mondod, hogy megyek a könyvtárba, és akkor az nem a könyvtár.
0: Igen, szóval ott az mindig tömve van, ott úgy van, hogy délután 4-től lehet alkoholt vásárolni, addig csak kávé, de addig is, akinek szünete van, ott mindig tele van, mindig kávéznak, együtt tanulnak, hogy itt nagyon, nagyon nagy a közösségi élet. Sokszor az is van, csak ülünk az épület előtt, és akkor beszélgetünk. Igazából azt bírom az egyetemben, hogy itt nem kell félned attól, hogy ki mit gondol rólad, meg itt nincs ez a bullying, mert annyira nagy az egész, meg annyira sokféle, meg mindenki meg tudja szerintem azt találni, akivel ő a leginkább egy hullámhosszon van. Mindenki megtalálja a saját kis közegét.
1: Ez fontos egyébként. És nem bántja a másik közeget.
0: És nem bántja a másik közeget.
1: De meg mondjuk időtök sincs rá, mert azért tanulni is kell.
0: Persze.
1: Mert jól hangzik, meg ugye belecsúsznak általában az első évben az egyetemisták, ó, hát majd halasztok, meg most bulizok minden nap, aztán utána, oppá, tornyosul a feladat. Te voltál ilyen időcsavar zavarban?
0: Nem.
1: Abszolút be tudtad osztani.
0: Én abszolút, igen.
1: Jó, ez helyes. Jó.
0: Tartom is.
1: És az egyetemi napokon is van időd, mondtad, hogy kiírsz egy-két mondatot magadba, tehát van időd alkotni?
0: Persze. Egyébként azt vallom, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szán. És szeretne is szánni, és én ezzel így vagyok, hogyha hullafáradt vagyok, későn is érek haza, de van valami ihlet morzsa bennem, nem fogom elpazarolni.
1: Akkor
0: és,
1: leírod.
0: És igen, leírom, elkezdem megrajzolni, most lehet, hogy nem fejezem be, de vissza lehet ahhoz nyúlni pár nappal később is. Az a lényeg, hogyha leülsz alkotni, sose úgy ülj le, hogy na én most én leülök, és valamit csinálni fogok, nem. Csak akkor, hogyha ott van a kis kép, vagy a kis ihlet morzsa benned. Ez csak úgy tud működni, szerintem.
1: Abszolút. És mire jut még időd? Mert egyetem, alkotások, kiállítás, zene, mire van még időd, Rozi?
0: Természetesen munkára.
1: Ja!
0: Mert az egyetemistaként nagyon jól jön, hogyha az ember dolgozik. Én a Fehérváron vagyok a Vörös Marti Színházban host, ez igaz már nem sokáig, de ez egy másik történet, illetve a Fehérváron szintén a Krém cukrászdában pultozok, mindkét helyen 3 éve dolgozom, igazából mindkettőt nagyon-nagyon szeretem, a Krémet is nagyon szeretem, a színházat is nagyon szeretem, nagyon más közeg a kettő, nagyon más jellegű munkát végzek, de általában itt szoktam tölteni a szabadidőmet is, hogyha nem dolgozok, meg nem suliban, majd akkor szoktam igen barátokkal lenni. Elsősorban van egy nagyon jó fiú barátom, meg egy barátnőm, így velük valamelyikőjükkel töltök időt általában, de nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig vendégünk Klok Balog Rozi, akivel már nagyon sok mindenről beszélgettünk, és előjött ugye a munka kérdése is. Mondtad, hogy már 3 éve dolgozol a pluszba, tehát ezek mind-mind adtak neked tapasztalatot az emberekkel való kontaktálással, vagy egyáltalán. Mi az, amit ebből úgy kiemelnél, vagy miért ajánlanád a fiataloknak, hogy mindenképpen menjenek el akár így dolgozni?
1: Tapasztalat beleszámít a nyugdíjba. Ugyebár, de tényleg...
0: Gondolod, lesz nyugdíjunk? Na jó, ez egy másik kérdés, igen.
1: Próbálok optimista maradni, maradjunk ennyiben. A tapasztalat az szerintem nagyon-nagyon fontos, meg tényleg az ember jobban belelát az ember-ember kapcsolatokba, jobban megtanulja ezeket kezelni, jobban megtanul kezelni egy stressz helyzetet, illetve meg tudja azt is így találni azt, hogy ő esetleg milyen közegben képzeli el magát később, hogy mi az, ami számára szerinte ideális. Nekem nagyon sokat segített tényleg az emberekhez való hozzáállásomban, a probléma megoldó készségeimen is nagyon sokat dobott ez. Megtanultam nagyon jól kommunikálni, nem mindig volt azzal se probléma, de most már különösebben megtanultam azt, hogy milyen szituban mit kell mondani, hogy érdemes belekezdeni valamibe, és emiatt szerintem érdemes elmenni már, amint lehet dolgozni, hogy minél korábban elkezdje az ember úgymond a felnőtt létének az alapjait lerakni. És ez ehhez kell az, hogy diákként dolgozzon. Most nem kell kidolgozni a belét, nem azt mondom, de hogyha csak elmegy, mit tudom, heti 3-4 órára valahova, az már nagyon sokat tud segíteni.
0: Hát meg plusz pénz, lehetőség plusz a bulizásokra, egyébként ruhára, stb. Mert hát nyilván azért ezt is állni kell. Persze a szülők tök jó, hogy a háttérben segítenek, de szerintem büszkeséggel tölti el őket is, hogy saját magadat is el akarod tartani.
1: Igen, igen, és én el is tartom, szóval, hogy nyilván én is kapok valamennyi pénzt otthon, de szerintem sokkal több az, amit én magamnak aztán végül megkeresek és megtermelek. És igen, ha el akarunk menni bulizni, akkor nem kell kölcsönkérnem anyáiktól. Ha el akarok utazni valahova, nem kell kölcsönkérnem tőlük. Nyilván volt olyan, hogy adtak költőpénzt, de ez nem azért volt, mert én könyörögtem nekik, hanem azt mondták, hogy ők hozzájárulnak.
0: Ó, ez milyen jó.
1: És ez amúgy nagyon jó érzés. Ez egy kicsit ugye az ember önbizalmát boostolja, hogy ezt, igen, ezt magamnak teremtettem meg, ezt most, hogy én itt vagyok. És ez még egy nagyon fontos dolog, hogy igen, az ember önbizalma is épüljön, és szépüljön, és ez nagyon sokat tud dobni rajta.
0: És ez is egy mérföldkő, hogy kiállításod lesz. Azért ez egy nagyot dobhat rajtad most.
1: Hát még nem dolgoztam föl, már igazából ezen a héten lesz, de nem, az agyamban még nem jutott el, meg nem tudatosult az, hogy ez meg fog történni, majd úgy vagyok vele, hogy ha majd ott leszek, és majd történik az esemény, vagy majd ott állok és beszélek, majd akkor elhiszem.
0: Akkor biztos, igen.
1: Hogy ez megtörténik. Tehát nyilván hát most így nagyon-nagyon érzem azt, hogy úristen, hogy így idáig eljutottam végre, hogy egy ilyen megvalósul. Ez amúgy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, de nem szeretném elbízni sem magam nyilván.
0: Nyilván, de ez az első lépés a felé, amit szeretsz nagyon csinálni, és én remélem, hogy nagyon sokáig fogod. Meddig lesz látható a kiállítás?
1: Legalább 1 hónap, de lehet, hogy tovább is. 1 hónapig minimum kint lesz, aztán függ attól is, hogy lesz-e utánam kiállító. Függ attól is, hogy ez pontosan akkor mennyi ideig lesz látható, de biztonság kedvéért mindenki 1 hónapon belül azért nézze meg, hogyha esetleg érdekli. Szóval így igen.
0: És a megnyitó pontosan mikor lesz?
1: Az október 15-e csütörtök este 6 órától indul a műsor.
0: Úgyhogy ha valaki szeretne, akkor ott a helye, szóval holnap mindenképpen ott kell lenni, ha pedig nem tud ott lenni a csütörtöki napon, ha megnyitod, akkor 1 hónapja van rá megnézni.
1: Igen, annyi minimum.
0: Szeretettel ajánljuk mindenkinek, és Rozi, azt kívánom, hogy sok sikered legyen még az életben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Minden este 6-tól 10-ig. A Táska Rádió esti show-ja.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetszőcsek brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűg az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stressz. Nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskógazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg, és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem érénkül meg. Napközben a felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatcher elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a brit szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hely.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen CEO-zanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelöktél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban, biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 2 szál cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: Minden este 6-tól 10-ig. Hello! A Táskarádió esti showja.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja el őt feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretett teljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik, ellenséges érzését elfojtja vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegravasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észrevekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodást, tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra, nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja a szerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél? 97.5 Táska

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradhat nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak.
1: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Gloves bajnok volt.
2: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a Programmed to Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
1: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tami és a T-Rex, a Burton Palota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Meadow Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági estén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ki ne szeretne repülőn utazni, érezni a szabadságot, és azt, hogy amikor legközelebb földet ér a lába, már egy teljesen másik ország, vagy akár egy teljesen másik kontinens földjét tapossuk. Miért le lennénk ezzel így mi és kiskorú társaink? A következő pár percben pedig azt is megtudhatjátok, hogyan utazhat egyedül egy kiskorú egy hatalmas repülőn. Itt van pár légitársaság, amit választhattok utazásotokhoz.
1: Wizz Air. A Wizz Air egy igen népszerű légitársaság, és mi sem tehetné népszerűbbé, mint hogy 14 év felett már egyedül is utazhatunk, sőt, 16 év felett már legfeljebb 10 gyerek kísérője is lehetünk.
0: Jó alternatíva lehet utazásunkhoz a LOT is, mert már 5 éves kortól is várják utasaikat. De megnyugodhatnak a szülők, ugyanis vannak erre a célra alkalmazott embereik, akik bármiben segítenek gyermekeiknek. 5 és 12 éves kor között kötelező ez a szolgáltatás, 12 és 17 között pedig opcionális.
1: Emirates. Az Emirates légitársaság neve hallatán, aki hallott már róla, annak a kedves stewardessek, a luxus és a finom pezsgő jut eszébe, ugyanis ennek a légitársaságnak vannak a leghíresebb első osztályai. Sőt, akár gyermekként is, 5 éves kortól várnak minket az Emirates gépei és személyzete, ugyanis itt is elérhető a fizetett kísérő szolgáltatás. 12 éves kor alatti gyermekeknek kötelező, azonban itt csak 15 éves korig van rá lehetőség. Ha a gyermeknek át kell szállnia egy másik járatra, akkor a maximális csatlakozási idő 4 óra, kivéve Dubajban, ott ugyanis rendelkezésre állnak gyermekgondozásra specializálódott szakemberek, így az ott megengedett csatlakozási idő 8 óra. 16 éves kor alatt abban az esetben nem utazhat a gyermek. Ha utazása során éjszaka kell átszállnia, vagy repterek között kell utazniuk, kivéve ha az átszállás helyszínén van egy előre kijelölt 18 év feletti kísérő, aki elviszi egyik reptérről a másikra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája, mert hiába a szépség és hiába a legmodernebb ruha, ha a hajad fénytelen, ápolatlan, netán zsíros, akkor nem nézhetsz ki jól.
0: Pedig a hajápolása nem ördöngösség. Most megtanulhatjátok, hogy hogyan tegyétek ragyogóvá és erőssé gyorsan a hajatokat, anélkül, hogy bármi megerőltető dolgot tennétek vele.
1: A puha tapintású, csodálatos tartású hajért egy késhegynyi zselatinport, amit sütemények elkészítéséhez vásárolunk, keverjünk a samponunkhoz, és ezzel mossunk hajat. Hagyjuk a hajon 3 percig, hogy hason, majd bővízzel alaposan öblítsük le.
0: Sok modell a hajmosás után 1 liter szénsavmentes ásványvízzel öblíti le a haját. Ez nem tartalmaz meszet, így a haj gyönyörű, fényes és sima lesz.
1: Egy citrom kifacsart levét vagy egy kanál almaecetet 1 liter meleg vízzel keverjük el, és ezzel öblítjük le mosás után a hajunk. A savas kém hatás segít a fejbőrhám rétegének optimális működésében, megakadályozza a korpa képződését. Az eredmény tükörfényes haj.
0: A vizes hajat mindig szárítsuk elő, mivel vizes állapotban sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb a haj, a formázás túlságosan megterheli. Először a hajszárító csak közepes fokozaton legyen. Lehet, hogy erős fokozaton hamarabb megszáradna, de minél forróbb, annál károsabb. És az ujjainkkal lazítsuk fel a hajunk, borzoljuk össze. Amikor a haj 90%-ában már száraz, csak akkor alakítsuk a frizurát kefével a kívánt formára.
1: A hajszárító hideg levegő fújás funkciója aranyat ér. A hajszárítás a hideg levegővel megnyugtatja a fejbőrt, nem fog izzadni, a haj befülledni, mert ez a halála a dús hatású hajnak.
0: Akármennyire is ragaszkodunk hosszú fürtjeinkhez, a haj érdekében 6-8 havonta mindenképpen vágassunk belőle, főleg ha a hajvégeink szétnyílnak vagy elkopnak. A végeket gyakrabban is, mert így megelőzhetjük a törést, és reggel sem kell annyi időt tölteni a fürdőszobában a formázással.
1: Ha sütővassal formázzuk a hajunkat, lényeges, hogy teljesen száraz legyen, előtte használjunk hővédősprét. Majd a hullámkészítéshez tincsenként válasszuk le a hajat. A sütést mindig a töveknél kezdjük, majd húzzuk a megfelelő irányba lassan, de erősen. Hajsimító használatánál ugyanezek a szempontok.
0: A hajhabot ne közvetlenül a hajra tegyük, hanem egy sűrű fogú fésűre spricceljük, és egyszerűen fésüljük a hajba. Ezzel a trükkel a habot optimálisan lehet elosztani, és elkerülhetjük, hogy a frizura felén túl sok legyen a hab, és összeragadjanak a tincsek, míg máshol, ahová nem jutott, ott szálas, bolyhos legyen.
1: A lófarkat magasan vagy lent kell hordani. Ez az állvonaltól függ. Ha valakinek hegyes álla van, ahhoz egy magas lófarok jobban illik. A kerekállhoz előnyösebb a nyak fölött összefogott haj.
0: A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés is segít abban, hogy a hajad egészségesebb legyen. Sok folyadékot kell innod, a víz szállítja a sejteknek a különböző tápanyagokat, a keletkezett salakanyagokat pedig elviszi.
1: A mozgás, a sport szintén jelentős szerepet játszik egészséged megőrzésében, és ezzel a hajad szépségéért is teszel. Hiszen mozgás hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága, és ez serkenti a hajnövekedést.
0: Természetesen megfelelő mennyiségi pihenésre is szükséged van. Ezért bármennyire is nehezedre esik este, idejében ágyba menni, gondolj a szépségedre. A bőröd, a hajad sokkal egészségesebb lesz, ha elegendő órát alszol.
1: Sokat tekergeted az ujjad körül a hajad? Esetleg vakargatod a fejbőrödet? Szakíts ezekkel a szokásokkal, mert zsírósak és töredezettek lesznek a hajszálaid.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: 84. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Borbála, Radics Rusza, IME, Pétervári Dávid és Szűcs Vitas Koppány. Ma egy igazi szakember mesél nekünk arról, hogy mi történik a madarakkal a vadmadárkórházban.
1: Melyik sérülése leggyakoribb?
2: Közlekedési baleset éri nagyon sok madarunkat, ami ide beérkezik, és ezeknek jelentős számban karcsontörése, végtagtörése van. A baglyok esetében nagyon sok a koponyasérülés, az áramított madarak esetében pedig a végtagoknak az elhalása.
3: Milyen eszközöket használnak a mentéshez?
2: Elsődlegesen egy befogó hálót, az célszerű, mert kevésbé kell megközelíteni az állatot, illetve papírdobozban kell szállítani őket, és ezt a papírdoboz biztonságosan le kell ragasztani. Mindig az a javaslat, hogy nehogy kirepüljön a madár szállítás közben, és szellőző nyílásokat kell fúrni a dobozokra.
3: Az évek során nagyjából hány madarat mentettek meg?
2: Összesen 25 év alatt 13 ezer madárra satszoljuk az összes megmentett madár számát.
0: Egy hét alatt körülbelül hány madarat hoznak be a kórházba?
2: Mostanában napi 30-40 madár is beérkezik, és egy kicsit kevesebb a téli hónapokban.
3: Melyik fajta madárból van a legtöbb?
2: A Magyarországon előforduló fajokkal megfelelően arányos a beérkező madaraknak az előfordulása is. A leggyakoribbakból jön a legtöbb, például a parlagigalambból rengeteg jön, fekete rigóból nagyon sok jön, de a most érkezett dolmányosból, dolmányos varjúból is, egerészőből. Tehát tulajdonképpen a leggyakoribb madarakból jön a legtöbb, és a ritka madarakból kevesebb. Egy picit ez most nem így van. Ha megnézitek itt a vadmadárkórház nagy röpdéjét, abban 5 darab rétisast láthattuk, és a rétisas az ritka. És mégis most valamilyen oknál fogva egyszer érkezett 5 madár hozzánk.
3: Melyik volt a legkülönlegesebb madár, ami megfordult nálatok?
2: A rétisas, most éppen ezekre vagyunk a legbüszkébbek, és ezeknek örülünk a legjobban, ugyanis 25 év alatt soha nem érkezett rétisas, most az elmúlt 2 hónapban pedig 5 példány.
3: Mi volt a legmeglepőbb dolog, ami eddig történt?
2: Hogy eljött egy riporter osztály a vadmadárkórházba, és egyszerre kellett ennyi interjút adni. Ilyen még soha nem történt, úgyhogy most rendkívül büszkék vagyunk erre, és egy nap alatt 46 kérdéssel 3 riporter csapat, 23 riporter kérdezett a vadmadárkórházról. De most alá komoly azt hiszem, hogy hülyeskedek, de szerintem iszonyat nagy poén, amit csináltok.
3: Születtek már fiókák a kórházban?
2: Nem születtek még fiókák a kórházban, mégpedig azért nem, mert a fiókák neveléséhez engedélyt kell kérni előre.
0: Mit kell csinálni, ha találunk egy fészekből kiesett kismadarat?
2: Azonnal.

0: behozni a vadmadár kórházba, ha túl magasan van, ha nem túl magasan van, akkor és biztonságos, akkor meg kell próbálni visszahelyezni, de egy picit ez attól is függ, hogy milyen fajról van szó, mert például egy erdélyi füles bagoly, ami magasan van a fészek, magasan van a fészke, és kiugrik a fészekből, és megtalálod a fa alatt, akkor azt nem állsz föl, és nem kell visszatenned, mert úgyis ki fog ugrani. Abban az esetben, ha egy csupasz fiókát találsz a földön, és megtalálod a fészket, azt mindenképpen vissza kell helyezni, ha már tollas, tokos ugráló fiók, azt nem kell visszahelyezni.
1: Ha kocsiban hallgatjátok a táskarádiót, akkor figyeljetek a madarakra, és jegyezzétek meg, hogy a madarak nem céltáblák.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Fűrjes Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatók számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítmény nyújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bárt győztes tavadtak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéryt szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowski-t előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyre több amerikai aggódik az EMI rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Míg a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom Visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az Ultimate Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt étele. A fegyvert a Bespin felhővárosba játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az Egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: 97.5 All the time. Gosh.

0: vagyom.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

Hogy vérzik a harapom, vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelem.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Sickert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Sickert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanúságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójába vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy lábú résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fehér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél nem érénkül meg. Napközben a felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubinus puttony.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes barna törpék ezreit figyelte meg a NASA űrtávcsöve. Új pókfajt találtak a világ legnagyobb pókhálójában. Tisztábbak lettek a folyóink, még sincs minden rendben velük. A mikrofonnál Hedrik Mira. Barna törpék ezreit kapta lencse végre a NASA tavaly tavasszal felbocsátott űrtávcsöve, a SpaceX. Az eszköz megfigyeléseinek köszönhetően a kutatók megállapították, hogy ezeknek az égitesteknek a naprendszer óriás bolygóihoz hasonló kémiailag gazdag légkörük van. A barna törpék olyan objektumok, amelyek egyfajta átmenetet jelentenek a csillagok és a bolygók között. A csillagokhoz hasonlóan összeomló gázfelhőkből alakulnak ki. Tömegük azonban nem elég nagy ahhoz, hogy magjukban tartós hidrogénfúzió menjen végbe. Éppen ezért elvetélt csillagoknak is szokták nevezni őket. Ezek a halványan izzó meleg gázgömbök sokban hasonlítanak az olyan gázóriásokra, mint a Jupiter és a Szaturnusz. A velük ellentétben nem egy csillag körül keringenek, hanem magányosan sodródnak a sötét űrben, és csak saját belső hőjük tartja őket melegen. Derül ki a NASA közleményéből. A tudomány számára korábban ismeretlen pókfajt azonosítottak, amely példányai a világ legnagyobb pókhálóját lakják. A Cataleptoneta surfur nevű 8 lábút egy nemzetközi kutatócsoport írta le, amelynek több magyar kutató is a tagja. Derül ki az Állatorvostudományi Egyetem közleményéből. A világ legnagyobb mintegy 100 négyzetméteres pókhálójára még tavaly találtak rá az albán-görög határon egy kén barlangban. Urák István magyar kutató vezetésével. A felfedezés már önmagában szenzációsnak számított, gyorsan be is járta a világ sajtót, most azonban tovább fókuszódott a jelentősége. A hatalmas pókhálóban a becslések szerint nagyjából 111 ezer pók élhet, amelyek közül 69 ezer házi pók és több mint 42 ezer tüskésfejű pók. Az elmúlt évtizedekben számos európai folyó vízminősége javult a szennyvíz tisztítás fejlődésének, valamint a foszfor és nitrogén terhelés mérsékelését célzó intézkedéseknek köszönhetően. Ez azonban nem minden esetben volt elég ahhoz, hogy élőviláguk visszálljon a szennyezések előtti szintre. Derül ki az Ökológiai Kutatóközpont közleményéből. Egy magyar kutatók részvételével készült friss tanulmány 413 vízgyűjtőjének adatait vizsgálta világszerte. Eredményei alapján a víz tisztaságának javítása fontos, de önmagában nem elegendő lépés a természeti rendszerek helyreállításához, ugyanis más tényezők is befolyásolják a folyók biodiverzitását, faj összetételét, az algák mennyiségét, valamint az ökoszisztéma működését. Sajnos kiszáradt két nagy fenyőfa is a Bélaúti temetőben, ezért a fák kivágása szükségessé vált. Elsősorban a baleset veszély megelőzése miatt, hiszen az elhalt nagyméretű fák ágai letörhetnek. Szélsőséges időjár esetén pedig maga a fa is veszélyt jelenthet a temető látogatóira és a környezetre. A forró, aszályos időszakok különösen megterhelik ezeket a fajokat. A tartós vízhiány pedig legyengíti a fákat, amelyek így a betegségekkel és a károsítókkal szemben is kevésbé ellenállóak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Volánnál és a magyar férfi és női jégkorong válogatottal is történelmi sikereket elért kanadai olasz szakembert választotta új tagjának az idén elhunyt dr. Bikár Péter helyére a magyar jégkorong hírességek csarnoka. A 62 esztendős Pat Cortina első külföldiként került be a magyar hoki legendák közé.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Ásk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságos a kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül lépett be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esélyben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: name is Victor.
1: 97 Táska Rádió, te is belefejelsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő bajlódik azzal, hogy mit nézzen a gyermekével Halloweenkor. Melyik lenne ijesztő, melyik nem. Mi most ebben segítünk. Első, Hotel Transylvania, ahol a szörnyek lazulnak. Dracula gróf ötcsillagos kastélyában a szörnyek kipihelheti krémes fáradalmaikat. A vámpírok fejedelmének, féltvörzött lányának, Mavisnek 118. születésnapja közeledik. Erre készül az egész hotel. De egy ember a hotelbe téved, és ezzel Dracula gróf életét forgatja fel.
2: Második, karácsonyi Liders nyomás. Az ünnepek birodalmában rossz csöndzsek uralkodik Halloween város felett. Az ottani lakók előszeretettel ijeszgetik egymást nap mint nap. Egy nap tudomást szerez Karácsonyvárosról, az fogalmazódik meg benne, mi lenne, ha ő uralkodna Karácsonyváros felett is, hogy azt a várost is félelemben tartsa.
1: Harmadik, Coco. Egy rossz emlékből fakadóan az egész család megveti a zenét, de Miguelnek mégis az az álma, hogy híres zenész legyen. Egy véletlen folyamán a fiú a holtak világába kerül, ahol már elhunyt családtagjaival találkozik.
2: Negyedik, Boszorkányváros. Meggy élete megváltozik, mikor nagymamája a városba érkezik. Meggy édesanyja rossz kapcsolatot ápol édesanyjával, hogy a városba érkezett, csak ront a helyzeten. Egy este a gyerekek követik nagymamájukat egy buszra, amely elrepíti őket egy csodás helyre.
1: 5. Az Addams Family, a galád család, a mese. Gomez és Morticia New Jersey-ben egy ijesztő hegyen lévő, elhagyatott kastélyba költözik. A hegyet körülvevő köd elrejti a város elől. Utódaik is belepték a kastélyt, a komiszlányuk Wednesday és az extrém fiúk Paxley. Viszont nyugodt, nem hétköznapi életüket felforgatta Margot Needler, műsorvezető, aki át szeretné alakítani az elhagyatott kastélyt, mert nem illik gyönyörű épített házai mellé.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsia válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsia válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a két nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba. 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Szigül Barnabás, Szép Laki Emma és Teobald Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörös bolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
3: 97.5 Táskarádió.

0: A világ hideg.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért az Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
2: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
1: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány is az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
2: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
1: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
2: Ki hinné, hogy az Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
1: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
2: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
1: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
2: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
1: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
2: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.

0: 97 5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevén Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panas címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Bakó Tünde. Vendégünk a Fehérvári Heti Betevő csapatának két tagja, Üveges Orosz Kata és Rosta Helga.
1: Akik meséltek a csapat tevékenységeiről, az elfogadásról és a segítség fontosságáról.
2: Mióta van Fehérváron heti betevő?
3: 8 éve. Igazából ezt megelőzően a barátaimmal én néha kiálltam az utcára, volt egy ilyen nyis éttermet egy napra mozgalom, és ilyenkor mi kimentünk az utcára, és árultuk ilyen adománygyanánt az általunk készített sütiket, gyümölcsöket, és az ebből befolyt összeget már akkor is rászoruló családoknak adtuk. Volt, hogy egy olyan családnak, akinek leégett a háza, és egyik évben maradt ebből a pénzből, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt nem csak ilyen esetenként csinálnánk, tehát egy-egy alkalommal, hanem hogy ezt csináljuk állandóan, és ez a pénz, ami akkor befolyt a sütikből, ételekből, ez legyen a kezdő, induló tőkéje tulajdonképpen. És akkor én elmondtam ezt több barátomnak, akik teljesen hülyének néztek, hogy ezt nem tartották reálisnak, ábrándnak tűnt csak számukra, tehát nem hittek benne, hogy ez megvalósulhat, és én továbbra is nyúztam mindenkinek a fülét, akivel csak találkoztam. Elmondtam az ötletemet, és egyetlen egy ember hitt benne, őt úgy hívják, hogy Hegedűs László, és sajnos már nincs köztünk, de ő volt az, aki nagyjából így a hátamra csapott, és azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk. És akkor így indult tulajdonképpen a betevő, akkor beszéltünk Budapesttel, és elkezdődött ennek az egésznek így a szervezése, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani Fehérváron, mi kell hozzá, fogalmunk se volt igazából szerintem, és ez volt a szerencsénk, hogy nem tudtuk, hogy mennyi minden problémák is, milyen szervezést igényel egy ilyen osztás, és aztán ennek a szervezetnek a fenntartása, aztán Kata tudja most már a legjobban, hogy az embereket összetartani, és a többi. Szóval így indult 8 év, és ezt fogjuk megünnepelni, és a 8-ast, ha elfordítjátok, az egy végtelent jelent, úgyhogy ez meg a mi vágyunk, hogy ez így menjen, és akár ti, vagy akár a ti gyerekeitek is ezt így vigyék tovább, ha szükség lesz rá, mert persze az lenne a legjobb, ha nem lenne ránk szükség.
4: Mivel foglalkoztok itt pontosan?
5: Mi két hetente osztunk rászorulóknak meleg ételt, és erre van ez a bizonyos csapatunk.
6: Hányan dolgoznak most a csoportnál?
5: A stáb létszáma az általában egy olyan 10 fő körül mozog, természetesen folyamatosan változik, hiszen a tagok hol jobban ráérnek, hol kevésbé, illetve az önkénteseink is egy 10-15 főből álló csapat. Ugye ők is attól függően, pláne nyáron, hogy aki ráér, akkor azt tud bejelentkezni a Facebook önkéntes csoportunkba, hogy el tudja vállalni azt az osztást, és tud nekünk segíteni, akár a pékségektől adományt összeszedni, akár az osztáson tevékenykedni, az eszközöket szállítani, és így áll össze a csapatunk.
3: Abban az értelemben mi nem hívnánk ezt dolgozásnak, mert hogy mi ezért nem kapunk pénzt, tehát nekünk nem ez a munkánk, ezt mi a munkánk mellett csináljuk, tehát önkéntes civilként, tehát hogy ezért

0: és külön a betevős civileknek a süti széleket.
1: Y'all ready?
2: 97.5 Táskarádió. Make some noise!
3: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. Ma vicces és hihetetlen, de mégis valós törvényeket mutatunk be nektek.
1: Kanadában törvényellenes a bébikompok és járássegítők forgalmazása, reklámozása, használata, mert ezek nem biztonságosak. Akit rajta kapnak bébikomp birtokláson, azt akár 100 000 kanadai dollár, magyarul 20 millió magyar forint bírsággal, vagy akár 6 hónap börtönnel is büntethetik. Japánban 2008-ban fogadtak el egy olyan törvényt, aminek az a célja, hogy kordában tartsák a lakosság súlyát. A törvény szerint a cégek és az önkormányzatok kötelezően évente megmérik a 40 és 74 év közötti lakosok derekát. A derékméret nőknél maximum 90 centi, még férfiaknál 85 centi lehet. Ha valakinek ennél nagyobb, akkor annak dietetikushoz kell mennie tanácsadásra.
0: Alaszkában tilos eladni vagy ajándékozni alkoholt egy részeg embernek, sőt, be sem engedhetnek a kocsmába ittas embert. Olaszországban nagyon komolyan veszik az olaszok a háziállatok biztonságát, annyira, hogy Rómában betiltották a gömbölyű akváriumokat. Azért tették ezt, mert állítólag az ilyen akváriumokból a halak megvakulnak, és nem jutnak elég oxigénhez.
1: New Yorkban szabálysértés, ha vasárnap vágja le a hajadat a borbély. Philadelphiában nem tarthatsz a táskádban perecet, egy 1760-ban született törvény alapján. Moszkvában kemény az időjárás jelentők sorsa. Megbírságolhatják őket, amennyiben helytelen időjárást jósolnak.
0: Ausztráliában a férfiaknak szabad nőnek öltözni mindaddig, amíg a ruhájuk nem pánt nélküli. Kanadában pedig nem fizethetünk

0: terméket csak fémpénzzel, főleg ha az valami 10 dollárnál, azaz 2877 forintnál drágább. Japánban illegális túlsúlyos egyénnek lenni. A rágógumi 1992 óta teljesen illegális Szingapúr területén. Tájföldön nem hagyhatjuk el a házunkat alsó nemű nélkül, és nem dobhatjuk a járdára a rágónkat. Mindkét esetben 600 dolláros, azaz 172 ezer forintos bírságra számíthatunk.
1: Egy torinói törvény kimondja, hogy a gazdiknak naponta legalább háromszor kell sétáltatniuk a kutyájukat. Los Angelesben nem lehet két gyereket egyszerre egy kádban fürdetni. Oklahomában könnyen pénzbírságot kaphat az, aki csúnya grimaszokat vág egy kutyának. Az asszonyok haja a férj tulajdona, ezért a férjek beleegyezése nélkül tilos fodrászhoz menni, sőt, hajat mosni is csak az ő engedélyükkel szabad. Kentucky államban egy nő nem mehet férjhez háromnál többször. Kanadában egy helyi törvény szerint a rádiók hétfőtől péntekig reggel 6 és este 6 között csak olyan tartalmat sugározhatnak, melynek minimum a 35%-a eredeti kanadai.
0: Indiában 2016-ban úgynevezett kövéradót vezettek be az egyik államban. A hamburgert, a pizzát, a fánkot és az egyéb zsíros ételeket 14,5% felárral szolgálják fel az éttermekben. Ti hallottatok már ezekről a törvényekről? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonok mögött, itt van Somos Máté, Somos Péter és Nyári Ádám.
1: Az ütősportok királya a tenisz, ahol tényleg minden meg van határozva, az szokták is mondani, hogy a gazdagok sportja, pedig nem, de mindenki élhal a teniszért. Most nézzünk egy olyan sportot, ami az ütősportok kategóriájába sorolható, és mégsem a tenisz.
0: Ez pedig a fallabda, vagy más néven a squash. A teniszben használatoshoz hasonló ütőkkel és gumilabdával játszó sportág. Általában két játékos játszol, de páros mérkőzések esetén négyen vannak a pályán.
2: A mérkőzés megkezdése előtt a játékosoknak 5 percük van arra, hogy bemelegítsenek. Érdekes, hogy bemelegítésre a squashban nem csak a játékosoknak, hanem a labdának is szüksége van, mert csak megfelelő üzemi hőmérsékleten pattan megfelelően.
1: Így van, tehát folyamatosan melegszik. Abban az esetben nyeri meg valamelyik játékos a labdamenetet, ha ellenfele a tínre, vagy a határvonalakon kívülre üti a labdát, vagy ha nem tud beleütni, mielőtt az másodszor is pattanna a padló. A tín egy fémmel borított 0,45 méter széles sáv, és az van a fő fal legalján.
0: A labdamenet közben a játékosok megüthetik a labdát közvetlenül a levegőben, vagy azután, hogy egyet pattant a padlón. Az oldalsó és a hátsó falak is használhatók a labda főfalra való visszajuttatására.
2: Rengeteg elterjedt pontozási rendszer van a fallabdában, de a mérkőzéseken általában az úgynevezett hagyományos vagy nemzetközi pontozást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy csak az a játékos szerezhet pontot, aki adogatott. Ha a menetet az ellenfél nyeri meg, akkor nem kap pontot, de a következő menetben ő adogathat majd. Játszmák 9 pontig tartanak.
1: A squashot az ember inkább hobbi sportként szokta elkönyvelni a tudatában, mint versenysportként, mindazonáltal van belőle versenysport, de mégis inkább egy időtöltésre gondol az ember, ti próbáltátok már?
0: Hát nekem ez pont aktuális, ugyanis az öcsém pont most akar elkezdeni squasholni.
1: Itt Fehérváron?
0: Igen, itt Fehérváron, úgyhogy jó is, hogy most kicsit utána néztem.
1: Bregyóban? Nem tudod?
0: Nem
1: tudom. Mert én annó még, nem tudom, néhány hetente egyszer-kétszer oda jártam. Ott vannak olyanok, akik ott edzenek gyerekek egy edzővel, néhányan. Egyébként ők már nagyon jól nyomták, mert azért egy iszonyat nehéz sportágról van szó, mert ez a labda, ez nem pattog eleve, tehát ez nem olyan, hogy megütöd, és akkor az összes falon végig pattan, tehát erre rohanni kell, hogy el tud érni, mert nem pattan vissza a falról, ha nem ütöd oda nagyon-nagyon erősen. Tehát iszonyat mozgás kell hozzá, mint a legtöbb ütősporthoz egyébként. Nagyon megmozgatja az embert, még ha kicsi pályán is játsszák.
0: Van még egy érdekes szabály a squashban, az úgynevezett let és stroke szabály, amelyeket testi épség megóvása és a ferjátékmenet érdekében vezettek be. A let az adott labdamenet újrajátszását jelenti, a stroke pedig azt a helyzetet, amikor a játékos azért nyeri meg az adott labdamenetet, mert ellenfele megzavarta, vagy megakadályozta abba, hogy visszaadhassa a labdát.
1: A let, illetve a stroke megítélésében érvényesülnie kell a biztonságra való törekvésnek és a sportszerűségnek is. Abban az esetben, ha a játékos azért áll meg mellett közben, mert félt, hogy megüti az ellenfelét ütővel vagy esetleg a labdával, letet kap, ha a bíró megítélése szerint valóban fennáll a sérülés veszély.
2: Ha a labda beleütközik az ellenfélbe, akkor attól függ, hogy stroke vagy let jár-e, hogy a labda egyenesen a főfal felé repült-e.
0: Amúgy számomra ez egy nagyon szimpatikus szabály, ez a let és stroke, mert tényleg figyelembe veszi azt, hogy mennyire vannak figyelemmel a másik játékosra.
1: Egyébként személyes tapasztalat, hogy iszonyat veszélyes sport, mert egy nagyon kicsi téren játszik több ember, párosnál ugye pláne, és úgy neki lehet ütni a másiknak a labdát, mint az atom. Tehát egyszerűen nagyon úgy kell mozogni gyorsan, hogy ne üsd bele a

0: Ktorík, Pleťkák, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hotodízi. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az utolsókat rúgja a szlovén Alpok szimbóluma. A fiatalok harmada rendszeresen szorong. Ma már több óriás teknős él a Seychelle-szigeteken. A mikrofonnál Hedrik Mira. A klímaváltozás elérte Szlovénia legnagyobb magas hegyi látványosságát is. A szakértők figyelmeztetése szerint a Triglav Gletscher északi oldalán található jégmező utolsó maradványai is elolvadnak a napokban. Ezzel nem csak egy geológiai képződmény semmisül meg, hanem az alpesi mérések egyik leghosszabb fejezete is lezárul. Írja az Időkép. A szlovén földrajztudósok, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Anton Mellik Geográfiai Intézetének munkatársai 1946 óta folyamatosan évről évre dokumentálták a jégmező állapotát. Ez a szinte páratlan 8 évtizedes adatsor jól megvilágítja a felmelegedés drámai ütemét. Még korábban a gletszer kiterjedése elérte a 40 hektárt, és sok helyen 20 méternél is vastagabb volt. A 20. század végére a gletszer kiterjedése néhány hektárra zsugorodott, és elveszítette a mozgás képességét. A jégmező hanyatlása az utóbbi években drasztikusan felgyorsult. Fiatalok harmada rendszeresen szorong. A legfontosabb stresszfaktor pedig egyértelműen az iskola. Derül ki az IDIN intézet 2026 nyarán végzett országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé október 10-én. Az UNICEF Fiatalok Hogy Vagytok című elemzése szerint a fiatalok 37%-ra gyakran, vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját. A 45%-uk a fenyegetett mentális állapot kategóriájába tartozik. Ez több mint 200 ezer fiatal a mintegy 580 ezres 14-19 éves népességből. Habár a besorolás nem jelent pszichiátriai diagnózist, egyértelműen arra utal, hogy az érintettek lelkiállapota fokozott figyelmet és támogatást igényelhet. Mielőtt az emberi felfedezők megjelentek, a Seychelle-szigetek az állatok menedékei voltak. A bőséges táplálékellátás és a kevés ragadozó lehetővé tette az aldabrai óriás teknősök számára, hogy a ragadozóktól való félelem nélkül nyugodtan megöregedjenek. Aztán, ahogy a 15. században európai felfedezők, kalózok és tengerészek kezdtek megjelenni a szigeten, akik kihasználták a termetes jószág lassúságát, drasztikusan csökkenni kezdett a számuk. Ez pedig azt eredményezte, hogy a 19. századra kevesebb, mint 1000 ilyen teknős maradt életben. Ezzel szembesülve hamarosan védetté nyilvánították az állatot, melynek eredményeként az évtizedek során egyre csak nőtt az egyet számuk. Évtizedekig tartó vita után a Nemzetközi Diabétesz Szövetség 2025-ben hivatalosan is elismerte a cukorbetegség 5. formáját, írja a Science Alert. A szervezet most arra kéri a többi egészségügyi hatóságot, például az Egészségügyi Világszervezetet, hogy kövessék példájukat. Az 5-ös típusú cukorbetegséget tápanyaghiány okozza. Korábban az angol Malnutrition Related Diabetes Mellitus kifejezése miatt MRDM-ként emlegették az állapotot. Az 5-ös típusú cukorbetegség jellemzően ázsiai, afrikai, dél-amerikai és karibi országokat érint, ahol sokan küzdenek súlyos élelmiszerhiánnyal.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Megérkezett a 2026 őszi rögbi meccsnaptár. A Fehérvár Rögbi Klub első hazai mérkőzésre október 17-én szombaton a tavalyi szezonban újjáalakuló Peak Pécsi Indiánok csapata ellen kerül majd sor.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben felhős időben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét?

0: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülést 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
1: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
0: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
1: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
0: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
1: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs, légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik. 97.5. All the time.

meg szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Ismét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te hallottál már a Bermuda háromszögről? A Bermuda háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge, egy területneve az Atlanti-óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismerté. Bár természeti adottságait tekintve is hírhedt terület, hiszen veszélyes hurrikánzóna és örvények is előfordulnak, leginkább a misztikus elméletek révén írta be magát a köztudatba.
1: Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és természetfeletti jelenségekben vagy éppen földön kívüliek jelenlétében magyarázzák az eseteket, hiszen született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet szerint maga a rejtényel létezik. A Bermuda háromszög csupán a tengerész legendák megszokott változatainak egyike, melyet néhány író fantáziája nagyított fel és tett ismerté világszerte.
0: Különösebb jelentősége a második világháborúig nem volt, amekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját. Mikor a kutatók elkezdtek foglalkozni a furcsa esetekkel, visszamenőleg is számos érdekességet találtak, többek között Kolumbusz is írt naplójában itt látott, azonosítatlan repülőtárgyakról, emellett mások is beszámoltak összezavarodott iránytükről vagy épp eltűnt legénységről.
1: Több hajó is süllyedt már el úgy, hogy túlélő nem maradt, viszont a tragédiáról árulkodó hajóroncsot vagy olajfoltot sem találtak. Néhány esetben a hajó sértetlenül bukkant fel, de a fedélzeten egyetlen ember sem volt. Fordult már elő már olyan is, hogy a hajó fedélzetén tartózkodókat halva találták, viszont külsőrelmi nyomok a halottakon nem voltak. A repülőgépek és a hajók a katasztrófákat megelőző percekben vagy semmilyen jelzést nem adtak, vagy megszakadó kapcsolattal azt közölték, hogy műszereik nem használhatóak vagy össze-vissza jeleznek.
0: Bár 1973. október óta nem történt újabb rejtélyes eset, a világot még mindig lázban tartja a Bermuda háromszög, ezért nem véletlen, hogy igen nagy a kereslet az idevezető hajós, illetve repülős túrákra.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Nem szólított Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextus függőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb rap énekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 évre tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arányt, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylal gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
5: Mi volt a család véleménye arról, hogy te cukrászmester leszel?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
6: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
1: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
6: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
7: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybocsúba, amit így, hát még szóban ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
5: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát. 97.5 Táskarádió.

0: 90 Ottás Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvasd többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is ringathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha hídon mennél át a pihentető alvásba. 97.5. Táskarádi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan keres pénzt sétálással?
1: Az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, és most arra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
0: Ez az alkalmazás a sétálást jutalmazza még hozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-ot, csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
1: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.

0: hétöt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napjai szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával. 97.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: 17-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter, Lendvai Martin és Schuller Vivi. A mai adásban kiderítjük, hogy miért folytjuk el érzelmeinket.
1: Egy átlagos élet során egy ember gyakorta szeretné kifejezni az érzelmeit. Csak hogy megakadályozza benne az a társadalmi, családi minta és elvárás, amelyet gyermekkorunktól hallunk és tanulunk. Emiatt aztán később csak nagyon nehezen tudunk megszabadulni a lelki terhektől, amelyeket a ki nem mondott gondolatok és érzések okoznak. Az ember alapvetően érzelmes lény, de legtöbbször mégis arra kényszerül, hogy racionális legyen. El kell folytania az érzéseit, mert erre kötelezi a társadalmi érintkezés íratlan illemszabályai vagy a másik iránti tapintat. Az a szocializáció, ami élete legintimebb szférájaként emlegeti az érzelmi megnyilvánulásokat, és arra tanítja, hogy bújjon el egy biztos helyre, ha túlzottan elhatalmasodnak rajta. Maradjon csak titok, amit legjobb hét lakat alatt őrizni.
2: Az érzelmek elhárítása tanult folyamat. Objektív oka például az az egyszerű tény, hogy így nevelkedünk. Hamar megtanuljuk, hogy nem bömbölünk, amikor nekünk ahhoz van kedvünk. Ezt a jó szokást jó esetben utolsó ovis cuccunkkal együtt a sorokba dobtuk. S ezek után már nincs visszaút. Az iskolás és a felnőtt már nem pityereg, amikor pityeregnie van kedve. Legfeljebb csak szűk körökben és terekben, a hozzá közelebb állónak, de leginkább csak önmagának.
0: Kísérlet igazolja az érzelmek társadalmi meghatározottságát. Egy kísérlet során érzelmekre ható filmet vetítettek egy japán és egy amerikai diáknak. A külön szobában, ahol egymagukban nézték a filmet, szinte teljesen azonosak voltak a reakciók, mindkettő elborzadt, amikor el kellett borzadnia, és nevetett, amikor vicces jelenetek voltak. De miután más is belépett a szobába, a japán fiú viselkedése megváltozott. Szolidan végigmosolyogta a filmet elejétől a végéig, pontosan úgy, ahogy azt az iskolában és a családban megtanították neki, ám igazi érzelmeit nem mutatta ki egy másik ember jelenlétében.
3: Az érzelmeinket illendő kordában tartani, pláne ha negatívak, hisz ezek annyira nem illenek abba a trendi világba, ami a pozitív gondolkodásról, az agykontrollról, a happy feelingről regél csodákat. Azt erősíti az emberben, hogy csak pozitívan lehet sikeres, boldog és kiegyensúlyozott. És aki nem így érez, az kilóg a sorból, az selejtes, az nem teljes. Ezek után semmi csodálkozni való nincs azon, hogy úgy vagyunk negatív érzéseinkkel, mintha valami csúf és fertőző bőrbetegségünk lenne, amit szorongó igyekezettel takargatunk a világ elől, és csak akkor lépünk nyilvánosság elé, ha már kellően álcázottá tettük azt.
1: Táguló és szűkülő határok miatt folytjuk el érzelmeinket. Az érzelmek alakulását befolyásolja az a jól ismert pszichés mechanizmus is, amiben a jókedv tágító, a rossz viszont szűkítő hatású. Ha jól érezzük magunkat, kitágulnak személyi határaink, nyitottabbá válunk. Ha viszont bánkódunk valami miatt, jobban szeretjük csendben, magunkban végezni az emésztés fájdalmas műveletét. De mivel az ember társas lény, természetes létérdeke a tágulás. Úgy érzi, ez a normális.
2: Az érzelem elfogytás egyéni oka a bennünk lévő eredendő félelem, mert valójában félünk az érzelmektől. Nem szeretjük, ha valaki sebezhetőnek mutatja magát előttünk, mert nem tudunk vele mit kezdeni, nincs egy vele szemben alkalmazott házi rendünk. Gondoljunk csak arra, hányan vacilálunk egy-egy kapcsolatban, vagy dobjuk be a törölközőt idő előtt, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók felvállalni a dolgokkal járó érzelmeket. A leggyakrabban elhangzó szerelmi vallomás: félek tőled. Ezt búgja érzékén a másik fülébe az, aki már elkárhozott, ahelyett, hogy tárt karokkal és nyitott szívvel várna a rázúduló érzéseket.
0: Ha van elfojtás, kell lennie kitörésnek is. Testünk folyamatosan jelzéseket ad számunkra. Mindenféle formában mindenféle jelet. Pontosan figyelmeztet, mikor, mire van szüksége. Ha történetesen viharfelhők gyülekeznek, vészjeleket küld, méghozzá rendesen. Az más kérdés, hogy mit fogunk fel ezekből, mivel akarunk szembesülni, és mitől futunk el jó messzire. Közkedvelt reakciónk a fej homokba dugása is. Pedig ha mártírnak érezzük, vagy sajnáljuk magunkat, neheztelünk, vagy figyelmetlenek vagyunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy felhalmoztunk már egy csomó érzelmi szemetet, amely már is útjában áll a normális működésnek. Nem beszélve azokról a testi megnyilvánulásokról, amelyek egy csúnya betegség formájában eléggé drasztikusan rázzák meg a vállunkat. Ébredj fel végre, vedd észre, hogy nincs minden rendben veled.
3: A gyógyulás. A pszichés betegségek pén az el nem mondott, fel nem dolgozott, ki nem élt érzelmek lapulnak. Nem véletlenül alapszik a lélekgyógyászat olyan technikákon, mint a beszéltetés, a csoportterápiák vagy az önkifejező csoportok. Ezeken a helyeken nem hogy meg lehet, de meg is kell jelenteni azokat az érzelmeket, amik még vegetálnak bennünk. A térrendezés művészete szerint az az ideális, ha bármely akciónk előtti első lépésként nagy takarítást tartunk. Ki kell hajítanunk mindent, ami ócska, nem használatos vagy káros. A lelki nagy takarítás legalább ilyen nagy horderejű. Y'all ready?

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes barna törpék ezreit figyelte meg a NASA űrtávcsöve. Új pókfajt találtak a világ legnagyobb pókhálójában. Tisztábbak lettek a folyóink, még sincs minden rendben velük. A mikrofonnál Hedrik Mira. Barna törpék ezreit kapta lencse végre a NASA tavaly tavasszal felbocsátott űrtávcsöve, a SpaceX. Az eszköz megfigyeléseinek köszönhetően a kutatók megállapították, hogy ezeknek az égitesteknek a naprendszer óriás bolygóihoz hasonló kémiailag gazdag légkörük van. A barna törpék olyan objektumok, amelyek egyfajta átmenetet jelentenek a csillagok és a bolygók között. A csillagokhoz hasonlóan összeomló gázfelhőkből alakulnak ki. Tömegük azonban nem elég nagy ahhoz, hogy magjukban tartós hidrogénfúzió menjen végbe. Éppen ezért elvetélt csillagoknak is szokták nevezni őket. Ezek a halványan izzó meleg gázgömbök sokban hasonlítanak az olyan gázóriásokra, mint a Jupiter és a Szaturnusz. A velük ellentétben nem egy csillag körül keringenek, hanem magányosan sodródnak a sötét űrben, és csak saját belső hőjük tartja őket melegen. Derül ki a NASA közleményéből. A tudomány számára korábban ismeretlen pókfajt azonosítottak, amely példányai a világ legnagyobb pókhálóját lakják. A Cataleptoneta surfur nevű 8 lábút egy nemzetközi kutatócsoport írta le, amelynek több magyar kutató is a tagja. Derül ki az Állatorvos Tudományi Egyetem közleményéből. A világ legnagyobb mintegy 100 négyzetméteres pókhálójára még tavaly találtak rá az albán-görög határon egy kén barlangban. Urák István magyar kutató vezetésével. A felfedezés már önmagában szenzációsnak számított, gyorsan be is járta a világsajtót, most azonban tovább fókuszódott a jelentősége. A hatalmas pókhálóban a becslések szerint nagyjából 111 ezer pók élhet, amelyek közül 69 ezer házi pók és több mint 42 ezer tüskésfejű pók. Az elmúlt évtizedekben számos európai folyó vízminősége javult a szennyvíz tisztítás fejlődésének, valamint a foszfor és nitrogén terhelés mérsékelését célzó intézkedéseknek köszönhetően. Ez azonban nem minden esetben volt elég ahhoz, hogy élővilágunk visszálljon a szennyezések előtti szintre. Derül ki az Ökológiai Kutatóközpont közleményéből. Egy magyar kutatók részvételével készült friss tanulmány 413 vízgyűjtőjének adatait vizsgálta világszerte. Eredményei alapján a víz tisztaságának javítása fontos, de önmagában nem elegendő lépés a természeti rendszerek helyreállításához, ugyanis más tényezők is befolyásolják a folyók biodiverzitását, faj összetételét, az algák mennyiségét, valamint az ökoszisztéma működését. Sajnos kiszáradt 2 nagy fenyőfa is a Béla úti temetőben, ezért a fák kivágása szükségessé vált. Elsősorban a baleset veszély megelőzése miatt, hiszen az elhalt nagyméretű fák ágai letörhetnek. Szélsőséges időjár esetén pedig maga a fa is veszélyt jelenthet a temető látogatóira és a környezetre. A forró, aszályos időszakok különösen megterhelik ezeket a fajokat. A tartós vízhiány pedig legyengíti a fákat, amelyek így a betegségekkel és a károsítókkal szemben is kevésbé ellenállóak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az Alba Volánnál és a magyar férfi és női jégkorong válogatottal is történelmi sikereket elért kanadai olasz szakembert választotta új tagjának az idén elhunyt dr. Bikár Péter helyére a magyar jégkorong hírességek csarnoka. A 62 esztendős Pat Cortina első külföldiként került be a magyar hoki legendák közé.